0: mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban először Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan alakult ki ez a rendezvény, hiszen az önök részéről indult a kezdeményezés, a szervezés, miként alakult ki ez a mai rendezvény?
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára esik, és minden évben valamilyen rendezvényt, vagy valamilyen összefogást próbálunk a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal szervezni. És idén úgy gondoltuk, hogy iskolai időben sem már, hiszen akkor több fiatal tudunk megszólítani, és így jött az a dolog, hogy mozdulj a drog ellen, ezt a rendezvényt elkezdtük megszervezni, és hál' Istennek itt vagyunk.
2: Mi a mai nap menete, milyen programok voltak, már most nagyjából benne vagyunk a program kellős közepében, illetve még mik várhatók?
3: Egy futással kezdődött a nap 9 órától, ahol 3 korosztály 0-tól 14 éves korig, 14 és 18 éves kor között, valamint 18 pluszosok futhattak egy kört. Ez nem egy verseny, hanem egy részvétel azért, hogy fussunk együtt a drog ellen. Ezt követően 8 iskolából csapatversenyt szerveztünk a részükre, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjainak a részvételével, akik különböző játékos feladatokkal, logikai, ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. 5 fős csapatok vannak, és ők mérettetik meg magukat. Ezen túl felnőtteknek van egy kódolt biztonság nevű versenyünk, ami a Tudomány és Technika házában történik. Itt felnőtt csapatok vesznek részt, 3 csapat. Itt is felmérhetik a droggal kapcsolatos tudásukat a felnőttek. Mindeközben pedig a színpadon alternatívákat mutatunk a fiataloknak, ahol sport bemutatókat, illetve tánc együtteseknek a bemutatóit láthatják.
2: Hány iskola, hány fő vesz részt itt nagyjából?
3: A futásra nagyon sokan regisztráltak, tehát ott 380 fő futott az összes korosztályban. Ezen kívül ugye ezek a versenyek 5 fős csapatokkal, 7 csapattal 35 fő versenyzik. A felnőtt csapatok is 5 fővel jöttek, tehát 15-en, de nyilván az iskolákból itt vannak nagyon sokan, és nagyon sok érdeklődő van szerencsére.
2: Hogyan látja így, hogy közvetlenebb, úgymond a tudás átadás, mennyivel könnyebb átadni ezt a fajta tudást, vagy mennyivel gyorsabban, hasznosabban megy át a fiataloknak?
3: Bízunk benne, hogy a prevenciónak van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
2: Említette a társszerveket, kikkel sikerült összeszerveződni, mennyien kik jelentek meg?
3: Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai vannak jelen. Itt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a munkatársai, ezen kívül a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnek a munkatársai, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal a Zöldház foglalkoztatója, az Áldozatsegítő Központ, a Drogambulancia Alapítvány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és nyilván a rendőrség.
2: Milyen programok, milyen bemutatók várhatók még itt, esetleg itt a hangos bemondón lehetett hallani, hogy a rendőrség is készült. Egyéb bemutatókkal itt a fiataloknak miket láthatnak még?
3: Valóban kutyás bemutató van a rendőrség részére, ahol a drogkereső kutyusok bemutatják, hogy mit tudnak, már hogy lássák a fiatalok, hogy igenis meg tudják találni azt a drogszerű vagy a kábítószer gyanús anyagot. Ezen kívül komandós bemutató is van, hogyha esetleg valaki kábítószerkereskedelemmel foglalkozik, akkor ezt tapasztalhatja, hogy így fogják érte menni. A rendőrség részéről ennyi, és nyilván a bemutató sátorba pedig különböző feladatokkal várják a fiatalokat.
2: milyen a hangulat szervezőként, hogy érzi, mennyire lesz sikeres ez a mai nap?
3: Bízunk benne, hogy sikeres lesz. Azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek, nagyon tetszik, a fiataloknak is örülnek, hogy itt lehetnek, és hát szeretnénk folytatni.
2: Dobos Tímával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével folytatom az összeállítást. Drogambulancia Alapítvány mivel készült, mivel várta itt a résztvevőket?
4: Az alapítvány és a munkatársak minden olyan eseményen ott vannak, amely arról szól, hogy minél több diákkal tudjunk találkozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vigyék a hírünket. És hál' Istennek, amikor egy-egy ilyen eseményen vagyunk, akkor jönnek a diákok, és nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ismernek benne. Akár a bent tartott prevenciós előadásaink kapcsán, akár a nyílt napjaink kapcsán. Csoportok jönnek majd hozzánk, mi is egy állomás vagyunk, és egy vízzel, egy totóval készültünk, amely a kábítószerekről, illetve a szenvedélybetegségről, a drogokról tesz majd fel kérdést. Egyébként nagyon tájékozottak a diákok, és hát hoztunk magunkkal szimulációs szemüvegeket, drogszemüvegeket is, és hoztunk mellé olyan játékot, amivel azt tudjuk érzékeltetni, hogy mondjuk csekély mennyiségű alkoholfogyasztáskor is mennyire tompul az ő érzékszervük. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a játékokat. Hát nagy röhögések szoktak lenni, amikor próbál beledobni valamit, és a labdát valahova, de nem sikerül neki, vagy amikor kezet akarnak fogni, és hát egymás mellé csapódik a kéz.
2: Hogyan látják, miért hasznos, mennyire hasznos ez a mai rendezvény?
4: Jönnek majd ide a diákok. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden ilyen helyszín alatt legyünk. Ezért tartunk nyílt napokat is, hogy minél több diák jöjjön be hozzánk és ismerjen meg bennünket. És ezért tartjuk bent a prevenciós foglalkozásainkat is. Nem külső helyszíneken, hanem hívjuk őket 15-20 fős csoportokban a drogambulanciára, hogy minél többen lássák, hogy hová jönnek, hogyan tudnak segítséget kérni, hogy mindazt a tévhitet, ami esetleg bennük él, hogy valami nagyon komor, valami nagyon félelmetes helyre érkeznek, ezt eloszlassuk. És mondom, hogy nagyon sokan már ismerősként üdvözölnek bennünket, és köszöntenek bennünket egy-egy ilyen kinti eseményen.
2: Egy ilyen rendezvénynek milyen haszna lehet, akár mondjuk csak a miskolci fiatalság számára, hogyan látjátok?
4: A prevenció nagyon fontos, és minél több olyan eseményre van szükség, ami arról szól, hogy megismerjék a fiatalok, hogy van akár a drogambulancia is, hogyha nem nekik van szükségük segítségre, hanem barátjuknak van szükségük segítségre, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak. Tehát hatalmas nagy szükség van ezekre az eseményekre.
2: Miskolcon a drog mekkora problémát jelent?
4: A Drogambulancia Alapítvány végzi az elterelést is, ami azt jelenti, hogyha valakinél csekély mennyiségű kábítószer talál a rendőrség, akkor felajánlja, hogy eljöhessen hozzánk elterelésre. Egy fél éven keresztül kell hozzánk járni. Mióta szigorítottak a drogtörvényen, azóta rengeteg olyan kliensünk van, akik emiatt is járnak hozzánk, tehát nőtt a klienseinknek a száma. Nagyon sokan jönnek be maguktól önként is. Nem csak kábítószerfogyasztókkal foglalkozunk, hanem mindenféle fajta szenvedély beteggel, tehát az alkoholistától kezdve most már foglalkozunk a játékfüggőkkel is. Mi lettünk az Ökumenikus Segélyszervezetnek és a Szerencsejátéknak a egyik olyan pontja, ahol, tehát Miskolcon egy pontja, ahol kifejezetten a játékfüggőkkel foglalkoznak. Tehát nagyon-nagyon széles az a skála, akikkel mi foglalkozunk. Nem csak a drog, hanem maga az alkohol is hatalmas gondot okoz, nem csak Miskolcon, hanem az egész országban. A szegregátumokban, illetve azokon a helyeken, ahol a szegényebb réteg él, ott még nagyobb a veszélye a kábítószernek, ugyanis ők nem a marihuánát használják, hanem a kristályt és azokat a kémiaiak előállított kábítószereket, ami sokkal veszélyesebb, mint mondjuk egy marihuánás cigaretta.
2: Molitoris Zoltánnal, a Görgei Artúl általános iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan hallottak a rendezvényről, miért érkeztek ide a mai napra?
5: Hát a iskolában hallottuk, de egyébként utána néztünk, tehát az interneten is felelhető volt, illetve hát különböző miskolci médiákon keresztül értesültünk, hogy van ez a lehetőség, hogy a mozgás, a drog és az egészséges életmóddal kapcsolatban van egy kis vetélkedő futás és egyéb ilyen sportrendezvény.
6: Miért tartja fontosnak, hogy ez a rendezvény megszervezésre került, és pedagógusként, hogy a osztályát vagy gyerekeket el tudta hozni?
5: Nyilván ezt beépítettük a 7-es, 8-os biológia tantár tanításába, de mindenféleképpen a prevenciót tartom fontos dolognak, hisz a megelőzés az még mindig olcsó, mint amikor már kialakul a probléma, és úgy ugye a pszichésen is ugye a gyerekeknek, hogy tudjanak ellenállni ezeknek, hogyan tudjanak nemet mondani, illetve ezek a kortárs csoportok, ugye, ahogy bekerülnek az új iskolákba, a középiskolákba, biztos, hogy fognak találkozni vele, nem egy zárt rendszer, mint egy általános iskola, ahol ugye jobban szem előtt vannak. És nyilván, ahogy kikerülnek a településről, bejönnek ugye Miskolcra, tehát jobban találkozhatnak a droggal, mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy de nem csak a drog, hanem mindenféle szenvedélybetegséget, ugyanúgy a dohányzást is ide sorolnám, az alkoholt, és az egyéb ilyen pszichés problémákat okozó függőségeket, játékszenvedély, ami ellen így tudnak védekezni, és megismertetjük, hogy hogyan kell eljárni az ellen, hogy ezt ebbe beleessünk.
6: Miért hasznos az, vagy miért jó, hogy ennyire közvetlenül, élményszerűen kapják meg a fiatalok itt, ha jól tudom?

0: Hát vannak, akik már ilyenkor elkezdik ugye a vépezést, ezeket a nikotinos dolgokat, és van, aki még fiatalabban is elkezdi, ugye a stresszt akarja ezzel kicsit csökkenteni, viszont ez elég káros lehet, mert már van, aki egy hét alatt elszív egy egész, egy ilyen vépet, és a WC-be is többször is látni az embereket, tehát ez elég káros lehet. Korosztályban azért ezt többen is csinálják.
1: Mi lehet a megoldás, te hogyan látod?
0: Hát valami hobbit találni, sportolni, esetleg ennél még, ha valaki számítógépezik, az is jobb, mert az annyira nem károsítja az ember szervezetét. Hát valami hobbit találni igazából.
1: Doszpoly Orsolyával, a Miskolci Áldozat Segítő Központ koordinátorával folytatom az összeállítást. Hogyan, miért csatlakoztak ehhez a mai eseményhez?
2: Mi is a kábítószer kapcsán ugye a fórumnak tagjai vagyunk, és természetesen ugye ezt a szervezést, ezt mi is támogattuk, és úgy gondoltuk, hogy természetesen mi is kijövünk erre a rendezvényre, hiszen minél többen tudnak arról, hogy miben tudunk segíteni, annál inkább ugye van lehetősége az embereknek segítséget kérni.
1: Mivel készültek itt egy állomásként, szerepelnek önök is, a diákok, jönnek-mennek az osztályok, mivel készültek a csoportoknak?
2: Nagyon szigorú 10 perc állomásidő van, úgyhogy egy nagyon rövid tájékoztatót kapnak a fiatalok arról, hogy mivel is foglalkozunk, hol vagyunk találhatóak, mi az az áldozatsegítő vonal, hogy most már a 116.006-on is hívható ugye az áldozatsegítő vonal, és ezt követően egy tesztet töltenek ki, valamint ugyancsak a 116.006-nak a bevésőséhez egy olyan labirintusban kell kirakniuk ezt a számot, ami aztán ugye adja ennek a felületét, és vannak olyan betűkockáink, amiből pedig bűncselekményekhez köthető szavakat lehet kirakni, és annak mennyiségét és hosszúságától függően a pontszámok is változnak.
1: Miért hasznos ez a rendezvény, hogyan látják, illetve hogyan, mit tapasztalnak a fiataloknak, milyen a tudások?
2: Hozzánk ugye általában olyan áldozatok fordulnak, akikkel valamilyen bűncselekmény történik, de gyakran találkozunk azzal is, hogy a beszélgetéseinkből kivilágít az, hogy van valami érintettség, tehát hogy valami szenvedélybetegben szenved valamelyik hozzátartozójuk, és nagyon jól tudunk kapcsolódni ezáltal, akár a drogambulanciához is, tehát hogy tudunk abban is segítséget nyújtani, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha van egy ilyen családtag, és hát azért gondoltuk, hogy fontos, hogy mi is itt legyünk, és hogy tudjanak róla, hogy akár mi is tudunk segítséget nyújtani, hiszen egy kábítószeres is lehet elkövető is, és áldozat is.
3: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
2: Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakkcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
3: Hát ugye Montenegróban volt, Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
2: És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
3: Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter, a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
2: Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén, gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
3: 7. helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3, tehát mindenki más, hogy nyilatkozott. Én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk. Tehát, hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
2: Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon? Ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
3: Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát azért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, a bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
2: Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
3: Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, úgy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
2: Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
3: Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamat a sakkban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy 2 héttel a verseny előtt még kiutaztam a Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
2: Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
3: Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember minden kép hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, hogy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy ebben az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
2: Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem a nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy, vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
3: Hát az, hogy első táblás vagyok, az nem jelent nyomás, nyilván a teljesítménykényszer az ott van, azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenteni érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen, és emiatt ugye pont ma még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy hogy mondják, fordulatszámmal tudna működni a dolog. Tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
2: Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre? A legvégén azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
3: Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
2: Volt-e olyan, akár neked vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
3: Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
2: Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák? Ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
3: Meglepően szerintem jól sikerültek. Tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékosat az Bir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelbe, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a béke ajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimba is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
2: Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt, ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
3: Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak, de nagyon jól jött utána a pihenő nap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
2: És akkor a pihenő nap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán, itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenő nap utáni forduló?
3: Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, hanem egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegró meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegró ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikos Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mester barátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni. És talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre. Azért nagyon jó volt a Montenegró ellen. És hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat. Tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
2: A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
3: Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk. Ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem. Idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos így a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre. Szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt. Az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen egy-kettő, hogy még előrébb végezzünk.
2: Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Ezt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
3: Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont az bír, nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képbe van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
2: És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nemrég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni, ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK.
3: Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságba játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a vármegyei bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-ben 9 forduló volt, az NB1-ben a vármegyei bajnokságban idén ebbe a szezonban 11 meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik. Tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap. Tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni. Ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye? Utazást megszervezni. Tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
2: Hogyan végzett végül, és a DVTK mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak, esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
3: Hát ugye a vármegyei bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzés, játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
2: Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
3: Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5-3 és feles vereség esetén a Nyíregyházától pont a 10. helyre csúsztunk volna, és még ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagymesterekkel, meg milyen világhíres Dzsoba Babadur és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, őnekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket, és egyszer csak azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a 7. helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szedét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitásra játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétálók és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diák Olimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diák Olimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diák Olimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség múltját ismerhetik meg. Két történész ugyanis olvashatóvá és közérthetővé tette a 300 évvel ezelőtt született gyülekezet történeti leírást. A szövegből kiderül például, hogy a szentesi reformátusok feje fölül egy alkalommal egy istentisztelet közben kezdték el lebontani az épülő templomukat, mert ahhoz nem csak a vályogot, hanem követ is használtak.
2: Istentisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő istentiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
1: Vendégeink Hegyi Ádám és Éliás János történészek, és Erdélyi Lajos szentesi presbiter. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Szentesi Református Gyülekezet 300 éves gyülekezet történetet bemutató forrását dolgozta föl két történész. Nem mondhatom, hogy lefordították a szöveget, mert évszázadokkal ezelőtt is magyarul írták meg azt, ám arról van szó, hogy a szöveg már nem volt sem érthető, sem olvasható egy laikus számára, ezért volt szükség a történészek munkájára. A kiadás apropója pedig az, hogy a szentesi reformátusok idén ünneplik, hogy 200 éve készült el a templomuk. A részletekről három vendégemmel beszélgetek. Itt van velünk Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykom Múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség presbitere. Velük beszélgetek tehát, tartsanak velünk. Erdélyi Lajos presbiternek szegeznék első körben, hogy miért volt fontos a szentesi gyülekezetnek, hogy elkészüljön. Ádám, kérlek a borítót mutasd ide felém, ennek a szentesi reformáta Eklézsiának matrikulája című 1748-as gyülekezet történeti kiadványnak az átírata, és szerintem már a cím megmutatja, hogy miért volt rá szükség, mert ebbe sem értek mindent. Szóval miért vágott bele ebbe a gyülekezet, kérdezem Erdélyi Lajos presbitert.
3: Szentes ugye egy kis város itt a Dél-Alföldön. Szentesnek két olyan korabeli kolónkája van, amely releváns információkat tartalmaz a 18. századról, vagy a 18. századtól kezdődően. Az egyik egy civil krónika, a Petrák krónika, a másik pedig ez a bizonyos matrikula. De vélhetően történészek azért ezt jobban meg tudják majd világítani. A kettő közül az egyik a Petrák krónikának egy változata megjelent valamikor, és úgy gondoltuk, hogy ez a matrikula, ami igazából egy egyháztörténet, az egyházközség története, jó lenne, ha megjelenne, tekintettel arra, hogy ez nem csak egyházközség történetet, hanem néprajzot és várostörténetet is tartalmaz, és a nagy templom fennállásának 200. évfordulója e tekintetben nagyon jól jött.
1: Eddig ezt a forrást nyilván ismerték, de hogy akkor ez idézőjelben használhatatlan, vagy szinte használhatatlan, nehezen érthető volt, mert hogy 300 éves a szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
3: Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1748-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
1: Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építésről, mert korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van. Ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
3: Ugye ez a egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt, volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól, volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert az egyházközség létszáma olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a Szentesi Egyházközségért.
1: Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordít munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
2: Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forrás kiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írást, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a nyelvújítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mivel pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatók benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon. amit meg kell magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
1: Nehagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
2: A bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebben igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból. Tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textíliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textíliákat jelenti.
4: Igen, ez lényegében egy tehát hímzett török vászon kell, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
1: Éliás Jánoshoz fordulok, mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudott kapcsolódni?
4: Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki, egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódhat, és az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
1: És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
4: Nekem is a bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
4: Igen, igen, tehát, hogy nem is tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, ugye fából készült kovakő tényleg. Igen.
1: És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
2: Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztönés, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikulá szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de a maga a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, az ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Páris szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztési folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember az igyekszik a történeti szakma, és hát a nyelvtörténet is már elég sok olyan kézikönyvet, segédletet közzétett, ami alapján ezek érthetőek. Én most itt megemlíteném a Erdélyi Egyház Történész Iskolát, itt a Buzogány Dezső professzor úrnak van egy komoly iskolája Erdélyben, akik református, korújkori kéziratos szövegek átírásával most már 20-25 éve folyamatosan foglalkoznak, és az általuk használt módszertant vettük át mi is, illetve azokat a szójegyzékeket, magyarázatokat, amiket ők megállapítottak, hogy egy-egy kifejezés mit jelent, azt mit az Alföld területén is tudtuk alkalmazni, tehát van egy minta, amihez lehet nyúlni.
1: Történetekre szeretnék áttérni, és egy bevezető kérdés ide. Tehát a történészek ismerték, meg a gyülekezet is ismerte ezt a forrást, de mennyire volt napra készen feldolgozva, vagy úgy Ádám a te fejedben, mint aki ezzel a vidékkel foglalkozol, minden történet ott, vagy volt olyan, és ez a kérdésem lényege, amit átírtatok, és rádöbbentél, hogy ez egy érdekes történet, ez egy érdekes adat, ami nem volt még kidomborítva, mert nem volt előtte időd arra, hogy minden szó szerint fordíts és elemez. Tehát van-e ilyen történet, ami így bukott ki tulajdonképpen?
2: Persze, elég sok ilyen van. Egy példát mondok ezzel a kapcsolatban. Tehát ebben az eredeti verzióban, ami a legelső verzió, ebben szerepel egy boszorkány történet, méghozzá egy szentesi lelkészt egy boszorkány megront. És ezt a további kéziratok, amelyeket ebből másoltak, hogy ebből eredeztethetők, ezeket elhallgatták. Nekem az a gyanúm azért, mert ez egy kicsit szégyelnivaló volt, hogy egy református lelkész egy boszorkány környezetébe kerül, és hogy mi történhetett ott. tartott. Tehát, hogy igen, előfordulnak ilyen történetek. Illetve ami érdekes, hogy ami ebben nincs benne, és a későbbi szövegekbe bekerül, ugye említettük itt az előbb, hogy maga az eklézsia történet a reformációt kezdetével indít, viszont a eklézsia történet legelső verziójának fogalma sincs arról, hogy szentesen ki volt az első lelkipásztor. Tehát az első lelki

gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballaktak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika, vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. Száz kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fáklyát, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attilát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra.

0: A fáklyák fölrepültek, s nagy ívet írva aludtak el. Mindenki beledobta a Tiszába. S a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovokat egyet csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak, veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. A szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír. Tenyejet! Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott. 65. fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép. Rakott tűz is lobogott néhol, jóspapok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben. A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fákja csak tél túl világítja meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fákja égett minden bejáratnál, és rőzse tűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét, és sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztal főn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. a család talán zavargástól tartott. De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak, keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felötöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te! Böffen rám végre. Itt vagy? Itt. Felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett, aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra! Mit beszél ez a lantos? Nem értem! A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attilát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi, menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt, rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. Menekülj ebből a pokolból! És ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan. Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal. Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt. Most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia, menekülj, Zéta, menekülj! Velem jössze. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded, csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor szín lángtengerben, mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényének utolsó részletét hallották Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
6: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
6: Katalin.
4: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: A foszti fiú eset.
8: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet sem vágyom. A magamé sem kell. Legyen tiéd, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azért könyörgök mostan fenségednek. Vegyen be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jó tát. Megszerezi kardon. Amire szükségem leszem, avval tartom.

0: Amíg meghagynak tisztemen a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kempelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért ne búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
2: Megám, tudítja Antalom, míg a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Sábaj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
4: A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a folytatás, barátom,
1: mondja Tóbiás.
4: Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
0: Sába,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegye. Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tűzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diák Olimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diák Olimpiát. Ebben az évben kis hián elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diák Olimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 ezer nevezéssel. Őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mulcsolás, talajtakarás lehetőségeiről, mienségéről, sőt még módszereiről is számtalan szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ám mivel számtalan tévhit vagy rosszul alkalmazott módszer is él a köztudatban, ezért érdemes alaposan körbejárni ezt a témát, hiszen megfelelő alkalmazása mellett számtalan előnnyel jár. Aki pedig segít majd nekem ebben, Szabó Lajos erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot, helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
2: Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni. A természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik, de ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Vajon tényleg szemétként kell kezelni a levélhalmokat, a gallyakat, a levágott füvet? Műanyag zacskókba kell zárni és el kell szállítani, vagy netán elégetni, amivel káros anyagokat szabadítunk a légkörre? Szabó Lajos erdőmérnök szerint ezek helyett mulcsolni, azaz újrahasznosítani kell, ami a természetben, az erdőkben magától is megtörténik. A legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallyak és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak önök most szakemberek, mert óriási teher hárul önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
2: Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekben próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
1: És erre szükség is van, mert ugye önök szakemberek tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
2: Igen, meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár faültetésekre, akár bizonyos zöldterület fenntartási feladatok esetében. Már kell alakítani a gondolkodást szerintem.
1: De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
2: Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops emberi lépszékkel mérve, agyuram Istenre, azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is bemutatható, stb. Stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van. Fűnyírás minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem írták a füvet, úgyis volt élet.
1: Mi nagy fűben játszottunk.
2: Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
1: Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
2: Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyep felületük.
1: És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes. Tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, ami esetleg rovar vagy mélyleg elő lehetne. Nem. Mindent az utolsó szálig ki kell húzgálni.
2: Igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
1: De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb széndioxid megkötő.
2: Így van, de hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra, vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajház, és akkor tehát valahol rádőr egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle, és hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú kertes ház mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat. És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá szépen, illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek írtozatos pici esélye van, az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portáljukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
1: igen,
2: amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar, vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves, vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem ez rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat, tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
1: Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodásmódjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány, mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel, ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
2: Így van, tehát nem kézterveket kell odavinni, okay, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani. A meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
1: És ott, ahol egyébként ön él és dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemét városnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcskérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
2: Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik védertők közelében élnek, van kertes házuk, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetik.

0: felelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán, ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
0: Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével

0: jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az új szegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a véderdőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lombnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a sünibe szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lomb kupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
2: Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb, nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat. De például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
1: Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
2: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehető azért, hogy ez a válsághelyzet, ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
1: A legtöbbet.
2: A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
1: Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. Tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni.
2: Nem, nem.
1: Mert ugye a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják. Mert az embereknek szüksége van erre, arra, amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza. Mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni, elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gólyaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
2: Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kis kertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáró, akár lágyszáró, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófalevél abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kis kertben.
1: Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
2: A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek, különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahol lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
1: Bács-Kiskun egyébként fa telepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
2: Igen. Ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség, tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban, bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszakok nyári hónapokban.
1: Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban, akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta, a legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
2: Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma, tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni, másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon, és hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdőszyep klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyános tölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök. Néha.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami komoly, összehangolt védekezést és össztársadalmi összefogást is igényel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket, mivel az iskolai tanév ugyan véget ért, de a szakképzésben továbbra is szakmai gyakorlatok és tanműhelyi foglalkozások zajlanak, a felsőoktatásban pedig még vizsgáznak a diákok, és országszerte gyermekek ezrei vesznek részt nyári táborokban, írt a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A pedagógusoknak még a következő héten iskolai munkájuk van, de az extrém hőség miatt a vezetőknek lehetősége van otthoni munkavégzést biztosítani hétfőn és kedden. A tartós hőség ezekben a hetekben mindenhol fokozott odafigyelést igényel. Az intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket. A gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebben térbe kell szervezni ezeken a napokon. A szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét, és több pihenőidőt biztosítanak, míg a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk bejelenteni, beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
2: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél évvel ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénz ügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, van termünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatástechnikai berendezéssel látott két tantermet sikerült berendeznünk, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okostáblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
1: Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksportszövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia junior is, a Diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. június 29-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint általában gyengén felhős, napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél napközben időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. És akkor a tartalomból. Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott családjával, amikor csak tudnak utaznak, ezekből az élményekből születtek első művei is. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból is táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonal tervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-től 17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéjét üldöző, és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt, az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. Az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket. Az Úristen szava egyedüli, hitelt érdemlő szó. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, mondja a 15. vers. Majd az apostol személyes életéről beszél. Hálát ad az örökké valóság királyának, mert megadta neki a megtérést és azt a kiváltságot, hogy apostol lehet. Elhivatása nem magától, hanem Krisztustól van. Isten megbízhatónak tartotta. Tisztában van azzal, hogy természeténél fogva nem lett volna alkalmas, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet, előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében örömét lelte. tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rossz indulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis

0: Isten tiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot, látom, templomba igyekeznek, de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni? Nézzék csak, ez itt a kezembe, ez a sör, ez az én istenem. Ezt legalább látom. Ez segít nekem. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra egyre cifrább megjegyzéseket tett a templomba igyekvőkre. Az istenfélő emberek nem nagyon mondtak neki semmit. Imádságos szívvel tűrték a sok megvető megjegyzést. A sörös korsóját emelgető férfi emellett igen-igen kötekedő volt. Igen ám, de egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi megváltozott, megtért. Bűneit belátta, mélyen magába szállt, és Jézus Krisztus keresztjénél leborulva bocsánatot kért. Úgy gondolta, el kell mennem a templomba. Imádkoznom kell az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem is Istent kell imádni ezután. A változás látható volt az életében, de amikor bement a templomba, azzal szembesült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbevitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. Védelmezz minden ellenséges és rossz indulatú helyzetekben. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára,

0: Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dum téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén immár 5 kötetes szerzőblogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség, saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti réteget is. Nemrégiben hazalátogatott többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. A riporter Balázs Alexandra.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úriember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy, vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
3: És nem bántad meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimestert értem meg Olaszországban, mert a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
3: De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat?
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, hogy most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
3: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most ez hova fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
3: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
3: De mert, Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a partismer, vagy az volt a kezemben, erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
3: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan ez lettem a olasz hogyan, mamma?
2: Igen.
3: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
3: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze.
3: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
3: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Utika Lauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, és akkor kezdtem el írni az Utika Lauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még valami érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Tehát azok az olasz szerelmesek.
3: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
3: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
3: Rengeteg hely van még, amit föl kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
3: De miért azok? Mely részei Olaszországnak?
2: Nekem két olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai
3: partokhoz,
2: mint Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
3: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
3: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy...
3: Nagyon mások, mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
3: Jó ételek, a lazaság, ráérünk arra még.
2: Igen.
3: És ez az életnek a szeretete. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
3: És negatívum. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
3: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot, hát én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén íróval Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diák Olimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diák Olimpiát. Ebben az évben kis hián elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diák Olimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 ezer nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Június 29-én hétfőn a Kontinentális reggeli szerkesztője Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának ma reggeli műsorát is a szokásos rovatainkkal indítjuk. Hamarosan a kalendárium és az útravaló hangzik el. 7:30-kor hírösszefoglalóval jelentkezünk. Cigány missziót indítana a Nyírségi Egyházmegye. Előtte felmérés készült a helyi gyülekezeti viszonyokról.
2: Én úgy gondolom, hogy ha egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkész társak, vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen, adott tanodai közösségben, hittancsoportban, hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem.
1: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 29-e van Péter és Pál napja, de ma ünnepelnek Ádám, Beáta, Emma, Ivetta, Judit, Orbó, Pável, Pósa és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1456-ban harmadik Kallixtusz pápa elrendeli a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső csata előtt 3 héttel pogányok elleni könyörgésként. 1824-ben Békés Csabán felszentelik az evangélikus nagy templomot. 1938-ban Milan Hodzsa szlovák miniszterelnök az Egyesült Magyar Párt vezetőivel tárgyal, akik az autonóm Szlovákián belüli magyar autonómia megvalósítását sürgetik. 1941-ben ezen a napon a román hatóságok a jászvásári pogrom során több mint 13 ezer zsidót végeznek ki. 1941-ben, tehát ugyanebben az évben Kiszling létrehoz egy norvég kollaboráns hadsereget, a norvég légiót, mely részt vesz a keleti front hadműveleteiben. 1995-ben összeomlik a Sampong áruház Szöulban, a katasztrófában több mint 500 ember halt meg, 900-an megsérültek. 2010-ben ezen a napon az országgyűlés Schmidt Pált választja a Magyar Köztársaság elnökévé. 2011-ben pedig Ronald Reagan születésének centenárium évében felavatják egész alakos szobrát a budapesti Szabadság téren. 1398-ban ezen a napon született II. János aragón navarrai és szicíliai király. 1785-ben Balkai Pál magyar festőművész. 1798-ban született Giacomo Leopardi olasz költő és gondolkodó szintén ezen a napon. 1896-ban ezen a napon látta meg a napvilágot György Júlia Kossuth Díjas gyermekgyógyász, pszichológus, gyógypedagógus, ideggyógyász. Ezen a napon született 1942-ben Németh József Liszt Ferenc Díjas magyar bariton operaénekes. 1948-ban Mátray Márta magyar színésznő, 49-ben Galkó Balázs magyar színész, előadó művész, és ezen a napon született. 1966-ban látta meg a napvilágot Pál Ferenc katolikus pap, és 1977-ben Szújó Zoltán magyar újságíró, sportriporter. Június 29-én halt meg többek mellett Vész János Ármin, 1882-ben matematikus, mérnök, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1955-ben Szeghű Gyula magyar történész, publicista, egyetemi tanár hunyt el. 1977-ben Kutasi György olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. 1981-ben Petes Sándor magyar színész, komikus hunyt el. 2000-ben Kerekes László Jászai Mari díjas magyar színész, 2003-ban Catherine Hepburn négyszeres Oscar díjas amerikai filmszínésznő, és 2019-ben Ungvári Tamás Széchenyi díjas magyar író, irodalomtörténész, műfordító hunyt el. Ma van a Nemzetközi Duna nap, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta, és Péter Pál napja van, az aratás kezdete, Szent Péter napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Eszem, leszem. Az az enyém, amit megeszek. A gondolat életünk jelenében nem csak az ételre érvényes, sőt, egyre kevésbé csak arra már. A 21. században a kannibalizmus, az emberevés is modernebb formát öltött, és immár nem csak magunkat esszük, hanem esszük a másikat is. A közelben lévőt, aki, fogalmazzunk így, ott van egy harapásnyira. Nagyokat harapunk, marcangolunk belőle, szemből vagy hátulról. És láss csodát, mégsem lakunk jól. Az emberhústól, a kényszeres marcangolástól nem leszünk, nem is lehetünk jól lakottak. A vadász ösztön nem csillapszik. A 21. századi kannibalizmus azért fejlődhetett így ki, mert képtelenek vagyunk mit kezdeni a mellettünk lévővel. Vadállati indulatoknak engedünk, rávetjük magunkat a másikra, levadásszuk. Hol direkt módon, szemből támadva, tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró éj.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Lezárta a 2025-26-os tanévét az Immanuel otthon és iskola is. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a fogyatékkal élő fiatalokról. Az iskolában több mint 70 gyermek tanul, míg a szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak. Az idei tanévben a kulturális akadálymentesítés is egy nagyobb szintre lépett, a városi intézményekkel való együttműködéseknek köszönhetően. Juhász Zsófia intézményvezetőt kérdezte Buzás Bori.
2: Lezárta az Immanuel otthon és iskola is az előző tanévet, mint minden intézmény, oktatási intézmény, és jó régen beszélgettünk arról, hogy mi is történt az iskola házatáján, illetve a szociális részen, úgyhogy egy kis összefoglalót kérnék igazgatóasszonytól, hogy hogyan telt, hogyan értékeli a 2025-26-os tanesztendőt.
3: Valóban mi is ugye igyekszünk úgy működni, mint minden iskola, bár nem csak iskolai tevékenységünk van, és ezt többször is szoktam mondani, hogy ugyan nem tudunk olyan teljesítmény beszámolni, mint amiről a saját gyerekeim révén láttam, hogy az iskolai tanévzárókon azért mindig történnek ilyen beszámolók, hogy milyen tanulmányi eredményeket értek el, akár az iskola, vagy egyes tanulók. Hát mi speciális helyzetünknél fogva nem ezzel tudunk dicsekedni, egészen más ugye a profilunk, és másak a sikernek a mértékei is a mi esetünkben, de mégis azzal tud

0: Igazából minden tanévet lezárni, hogy nagyon klassz és hasznos dolgokat csináltunk, azon kívül, hogy mindig a kivetítőn, a nagy templomban szokott lenni ez a tanévzáró istentisztelet, és a kivetítőn látszanak a tanévnek a képei és a fotók, mind a két intézményegységből, meg mind a három tevékenységi körünkből, és hát azért azt le lehet szűrni belőle, hogy nagyon vidám élete van itt a gyerekeknek és fiataloknak, és valóban ez a célunk is, hogy az ő életüket úgy alakítsuk, a szolgáltatásainkat úgy biztosítsuk, hogy ezek élmények köré szerveződjenek. Igazából ez az élmény alapú tanulás, fejlesztés, illetve az ő életkoruknak megfelelő foglalkozás, tehát a felnőtt korba, aki munkára képes, ott azért olyan tevékenységeket biztosítunk, azt hangsúlyozva, hogy ők értékes és értékteremtő munkákra képesek, és értékes az ő életük, és ennek megfelelően ott ugye zajlanak azok a tevékenységeink, mint például a szitanyomás, vagy a papírbrikettgyártás, és ezt mindig hangsúlyozzuk is, hogy ugye a papírbrikettjeinkkel például kárpátai, vagy egyéb rászoruló családokat segítenek, ezek ilyen tüzelőanyagok, és ezt újra hasznosított papírból csinálják, tehát még a környezetünket is szolgálják, tehát hogy hangsúlyozzuk, hogy ők így a közgondolkodással ellentétben ők nem gondoskodásra szoruló emberek, hanem ők értékteremtő emberek. Ez úgy elég erőteljesen fókuszban van a szociális ellátásunkban. És most is például idén készülünk a Virágkarnevára, úgyhogy ott is ugyanezt szeretnénk fókuszba helyezni. Az oktatásban pedig inkább ott tényleg azért megvan egyfajta olyan silabusz, ami mentén haladunk és fejlesztjük a tanulóinkat az ő egyéni képességeikhez mérten, de ezeket mindig beágyazzuk valamilyen élmény alapú tevékenységbe, így például rendszeresen jelen vannak az életünkben az állatok, akik állatasszisztált foglalkozások zajlanak, mind a terápiák során, tehát a mozgásszervi rehabilitáció, látjuk, hogy az is hatékonyabb az ő bevonásukkal, de inkább a pedagógiai céljainkat segítik ezek a foglalkozások. Ugyanígy egyébként nagyon sok tematikus foglalkozásunk van, ahol a kollégák kreativitása határtalan abban, hogy milyen eszközöket vonnak be, illetve most már egyre több szervezetet is bevonunk. Én ennek nagyon örülök, hogy egyfajta kulturális akadálymentes indult el, amiben mi így élen járunk a városba, ha szabad ezt mondanunk, amivel egy kicsit a kulturális intézményeknek a szemléletét próbáljuk formálni, és ők egyébként nagyon nyitottak erre, így az Agora, a Modem, illetve a Csokonai Színházba is, ahol most legutóbb újra bemutathattuk a Pötyéspille darabunkat, zenés mesejáték, egy inkluzív zenés mesejáték. Idén a Waldorf iskolás tanulók működtek együtt a mi gyerekeinkkel, illetve négy színész is beállt a csapatunkba, és reméljük, hogy ez majd folytatódik is, de hogy például a Modem tőlünk kér szakmai tanácsot, hogy hogyan tudna ő egy kicsit specifikusabban figyelni a fogyatékos emberek igényeire, és meg is fogadták a tanácsainkat, beépítették az ő működésükbe, de kín voltunk például egy gyöngyművésznek az alkotását. Hát kicsit nagy képűség lenne azt mondani, hogy segíteni, de hogy mi is alkottunk, és tényleg annyira szép volt látni, hogy azok a gyerekek, akik nem képesek koordinált mozgásra, mégis megtalálták a kollégáim azt a módot, ahogy ők fel tudták fűzni nyilván a sokkal nagyobb méretű gyöngyöt, és létre tudtak hozni egy alkotást. És ugye ezeknek inkább ilyen üzenetértékük van, én azt gondolom, a társadalom számára, hogy jelen vagyunk, hello, itt vagyunk, egy fogyatékos ember ugyanúgy része ennek a társadalomnak, és ettől szép és ettől sokszínű minden közösség, hogyha mindenkinek van ott helye. Ugyanígy az Agorába kértek ilyenfajta segítséget tőlünk, és cserébe mi meg meghívtuk őket a Földvilágnapjára, hogy ők is hozzanak nekünk programot. Tehát egy rendkívül színes programokkal teli év volt, kim volt a Made in Debrecen Fesztiválon és a kórusunkkal. Tehát próbálunk jelen lenni nem csak az iskolában, a fejlesztéseken, nem csak az a cél, hogy konkrétan azokat a gyerekeket ott és abban a pedagógiai szituációban, vagy terápiás szituációban fejlesszük, hanem az is, hogy egy kicsit a társadalom szemléletét formáljuk.
1: Ugye itt az intézmények sorába tartozik a Rocksuli is, amelyik már gyűjtött is az intézménynek, ha jól tudom, illetve nem olyan régen a közelmúltban egy hangszársimogató mini koncertet is adott az iskolában. Most egy kicsit a számokban abban, hogy itt beszélgetünk a szociális ellátásról, meg az iskoláról is, hogy melyik területen hány felnőttről, fiatalról gondoskodnak.
0: Az iskolában 77 tanulónk volt ebben a tanévben, a szociális ellátásban 58, és ugye van még a támogatott lakhatásunk, ami most már harmadik éve működik, ott pedig 9 fiatalunk van, aki életvitelszerűen minden napjait bent tölti.
1: Emelkedhetnek ezek a létszámok a következő időszakban?
0: Hát egyedül az iskolánkban van még hely bővülésre. Sajnos újra elértük azt az állapotot, amikor megint bedugult a létszámunk, tehát a felnőtt ellátásunkba nem tudjuk most már átvenni. Még a saját iskolás tanulóinkat se a jövő évtől, tehát ez egy nagyon nagy törés is, meg egyelőre egy megoldatlan helyzet, hogy ők az iskolából hova fognak kerülni, a szülők nagyon ragaszkodnának hozzánk ehhez a minőséghez, ehhez a keresztény szemlélethez, meg ehhez a minőségi szemlélethez, amit mi megvalósítottunk, de egyelőre azt látjuk, hogy a Pacsirta utcai épületünk, a szociális ellátásunk is betelt, tehát ott nem tudunk tovább fejlődni. A támogatott lakhatásban még egyetlen egy férőhelyünk van, egy férfi férőhelyünk, és az iskola az, ahol még van lehetőségünk 2 osztálynyi gyereket fölvenni. Jelentkeztek is egyébként, egy osztály az be fog telni szeptembertől.
1: Ez most az ugye az év volt, amit egy kicsit így körvonalaztunk, de a nyár sem telik el úgy, hogy ne foglalkoznának akár a szociális ellátásban, akár az iskolába járó fiatalokkal. Tematikus táborokkal szoktak készülni, és különböző programokkal. Mit kínáltak fel az idén a fiataloknak?
0: Igen, ennek már hagyománya van, hogy a nyár sem csak úgy telik, tehát azt nem szeretjük, amikor felügyelet van, vagy ügyelet van, nem is szeretjük ezeket a kifejezéseket, mert itt is az a célunk, hogy élményeket biztosítsunk a nyáron, és azt láttuk, hogy ez olyan szépen találkozik a kollégáknak a saját igényességével, talán azért, mert azért itt az évek során a kollégák is, azok a kollégák maradtak itt, akik valóban nem csak ülni akarnak fehér köpenybe, zárójelbe, fehér köpeny egyébként is kitiltva a házból, szóval, hogy nem csak felügyelni, hogy reggel betette a szülő a gyerekét, aki vagy iskoláskorú, vagy ugye felnőttkorú, és akkor délután hazaviszi, hanem az a célunk, hogy eközben élményeket kapjon, különösen úgy, hogy azért nagyon kevés család engedheti meg magának, akár anyagi, akár egyéb szempontból, hogy nyaralni elmenjenek. Nagyon sok helyről még mindig kinézik őket, vagy egyszerűen nincs olyan akadálymentes környezet, ahol biztonsággal nyaralhatnának, vagy nincs olyan hely, ahol mondjuk pépesítik megfelelően az ételt. Tehát azért erre nincs még felkészülve a magyar vendéglátóipar sem, szállodaipar sem, mint ahogy az egész társadalom. Éppen ezért szoktunk mindig el is menni, vagy hát felkínálni a családoknak egy ilyen családi nyaralást Verekfürdőn. Ez egy hetes táborozás, ahol nagyon sok kollégám van ott azért, hogy deklaráltan a szülők is ki tudjanak egy kicsit kapcsolódni. Az ő számukra is külön biztosítunk egyrészt lelki feltöltődési lehetőséget a lelkészünk segítségével, aki mentálhigiénés szakember is. Másrészt pedig, mivel azért ez konkrét fizikai teher is egy halmozottan fogyatékos gyermeknek, vagy netán felnőttnek az ellátása, éppen ezért ilyenkor a kollégáim nekik is szoktak biztosítani gyógytornát, de a testvérgyerekekre is nagyon figyelünk a programokkal, és hát mivel ugye élünk a Berekfürdői fürdő adta lehetőségekkel, ezért terápiát is biztosítunk ott egyébként magába a gyógyvízbe is, meg azon kívül is. Ez már a jövő héten van, tehát rögtön amint elkezdődik a szünet, illetve ezen kívül itt a különböző, tehát a két telephelyünkön lesznek ilyen hetek, mint játékhét, ezek ilyen ügyességi játékok lesznek nyilván adaptáltan a gyerekek képességeihez, aztán lesz finomságok hete, ami mindig nagyon vágyott program, ahol együtt sütnek, főznek, tarka-barka hét, ami kézművességről szól, zenei hét, szépség hét, ami szintén most már szinte hagyományos, hogy ilyenkor lehet a mindenféle tetkókat és frizurákat és köröm színeket kipróbálni, amit egyébként úgy évközben is azért beépítünk az életünkbe, de van hittantábor is, lesz mesepedagógiai tábor, sporttábor, és természetesen állatasszisztált táborunk is lesz, amik ilyen mindennapos táborok, tehát minden nap jönnek, a fiatalok reggel és délután mennek haza.
1: Végül is megpróbálják lefedni az egész nyarat, hogy ezzel is segítsék a családokat?
0: Igen, így van, hogy gyakorlatilag majdnem az egész nyár az ezzel telik el.
2: Lezárta a 2020 25-26-os tanévét az Immanuel otthon és iskola is, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a fogyatékkal élő fiatalokról. Az iskolában több mint 70 gyermek tanul, míg a szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak. Az idei tanévben a kulturális akadálymentesítés is egy nagyobb szintre lépett, a városi intézményekkel való együttműködéseknek köszönhetően. Juhász Zsófia intézményvezetőt hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A mandala nyár idén egy különleges ősbemutatóval veszi kezdetét. Már csak néhány nap is a közönség láthatja a Tenkes kapitánya című kaland musicalt. A próbák már a finiséhez érkeztek, a társulat pedig gőzerővel készül a premierre. A darab kulisszatitkairól, a próba folyamatról és a mandala nyár idei programjairól kérdezte Bódis Gábort, Pokrovenszky Gergely.
2: Hogyan készülnek rá, hogy állnak a folyamatok?
3: Nem állnak rosszul, de még nagyon-nagyon sok munka van, hiszen ez egy ősbemutató lesz. Két szerzőtársammal, Fitos Viktorral, a zeneszerzővel, és Valla Attilával, a dalszövegíróval. Ezek alatt, az évek alatt írtuk meg az anyagot. Én magam a szövegkönyvet írtam, és a szerzőtársaim pedig ugye a dalokat és a dalszövegeket. És hát voltak persze ebbe akár egy éves vagy fél éves szünetek is, de miután folyamatosan igyekeztem pályázni erre a projektre, és aztán hosszú évekig nem, de aztán lassan-lassan sikereim lettek, így aztán kényszerpályára került a dolog, úgyhogy ebben az évben, az évnek az elején megszületett a végleges anyag, és április 20-án volt az olvasó próbánk, azóta folyamatosan próbáljuk a darabot, ami egy kosztümös darab, táncosokat, statisztákat is igénylő darab, sok helyszínnel, az átlagosnál nagyobb díszlettel, mert ugye nem egy szobabelsőről van szó, nagyon-nagyon sok kellékkel, és hát 25 dallal, amik nem olyan egyszerű dalok, tehát nagyon szép, nagyon jó dalok, mi így gondoljuk, így érezzük, de hát ezt majd a néző dönti el. De hát ugye ezeknek is a koreográfiája meg kell, hogy szülessen, a szereplőknek pontosan be kell azokat tanulni. Tehát ez egy nagy falat, és ráadásul egy ősbemutató, tehát még azzal se tudjuk nyugtatni magunkat, hogy mint például a Hippolyta lakály, hogy az már sok színházba ment, itt is siker, ott is siker, biztos itt is az lesz, tehát itt a puding próbája az evés lesz, hogy egyáltalán az egészet hogy fogadják a nézők. Tehát én nem mondom, hogy nem izgulok, sőt, mondhatni, hogy nagyon is izgulok a kollégáimmal együtt, és hát reméljük ezt a két hetet ügyesen, hasznosan fogjuk tölteni, és a végén a nézők örömére megszületik az eredmény.
2: Hogyan fogadták a kollégái, amikor bejelentette, hogy idén ezt a darabot előadják, hiszen elkészült a mű?
3: Hát ilyenünk még nem volt, tehát ez a mandala dalszínház történetében az első. Hát örültek nekik, meg kíváncsian várták. Az megnyugtató volt nekünk szerzőknek, hogy amikor az olvasópróba megvolt, és bemutattuk a dalok jelentős részét, akkor azért a kollégák megtapsolták az eredményt a végén. Úgyhogy hát ez arra utalt, hogy nekik is tetszett az alapanyag. Tehát itt már csak a kidolgozásnak kell, csak idézőjelben persze, jónak lennie.
2: Ugye 5 évig dolgoztak rajta, hogyan építették fel ennek a darabnak a struktúráját?
3: Hát ugye jó magam vagyok, azért kezdem magammal, mert én vagyok a szövegkönyvírója, és hát nekem kellett azt a feladatot megoldanom, hogy a 13 részes, egyébként elég szerteágazó és mellékszálakat is tartalmazó történetet, azt egy egységes egészé gyúrjam. Ráadásul úgy, hogy ebből mindenképpen kiadjam a lovakat, tehát hogy ez nem egy lovas színházi előadás lesz, hanem ez egy beltéri színházi előadás lovak nélkül, ami természetesen szabadtéren is előadható. Illetve meg kellett határoznom a dalhelyeket, azokat a pontokat, ahol a kollégáim, ha megírják a dalokat, azok a dalok tovább vigyék a történetet. Ez se volt egyszerű, és hát utána ugye a kollégáknak meg azt a tartalmat, amit én kértem a dalokban, azt a dalszövegírónak ki kellett fejteni, de kiválóan tudtunk együtt működni és együtt dolgozni, úgyhogy én szerintem egy egységes dolog született meg, amiből levágtuk a mellékszálakat, és a dalok valóban tovább billentik, tovább viszik a történetet. És ez akkor helyes, ha nem csak úgy önmagában szólalnak meg.
2: Mikor és hol lesz a darabnak az ős bemutatója?
3: Július 9-én és 12-én, ugye a dupla szereposztás miatt két premiért is kitűztünk, és a Sóstói Múzeum faluba este 8:30-tól. A 40 felettiek biztos, hogy úgy fogadják, fú, hogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon jó, ezt én meg fogom nézni. Ugyanakkor a 40 év alattiak már kevésbé ismerik a Tenkes kapitányát, valószínűleg hallottak róla, de nem tudják pontosan, hogy mi az. Úgyhogy én abba bíznék, hogy a 40 fölött, tehát ez a középkorosztály és az idősebbek, akik eljönnek, majd elhozzák a gyerekeiket, vagy unokáikat, hogy megmutassák nekik, hogy na, látjátok, ez az a történet, amit én ebben a bizonyos filmsorozatban nagyon-nagyon sokszor láttam, és nagyon kedves élmény.
2: Idén nyáron hol lesz még bemutatva, esetleg lesz-e más város, ahová elviszik a darabot, illetve hány alkalommal láthatjuk Nyíregyházán?
3: Nyíregyházán most a premier lesz, tehát a július 9 és 12. Szerződést kötöttünk Nagyváradra, Kisvárdára, Hajdúhatházra, valamint Hajdúszoboszlóra. Tehát ezek lesznek még a Tenkesnek a nyári előadásai, és hát nagyon remélem, hogy hosszú karrier vár rá. Csak úgy, mint annak idején az Egri csillagokra, mert az volt hasonló kiállítású, nagyobb lélegzetű darab, de az nem ős bemutató volt nekünk. Tehát én nagyon bízom benne, hogy hosszú éveken át sok-sok előadást fogunk ebből megélni.
2: Beszéljünk még a Mandala nyárról. Idén mikor indul a szezon, és gondolom most is a Sóstói Múzeumfalu lesz a bázis.
3: Igen, és hát július 9 és 12 a Tenkes kapitányával indítunk. Július 25-én lesz egy vendégelőadásunk, ez a Jövőre veled ugyanitt kettő, ez a Csillagfény produkciónak az előadása, akik tavaly az első részt játszották nálunk, és a továbbiakban augusztusban Mandala előadásokat láthatnak az érdeklődők. Augusztus 1-én a Család ellen nincs orvosság című Rékonő vígjátékot, augusztus 8-án egy nagy-nagy siker, a Hippolita lakály lesz Mikó István rendezésében és főszereplésével, és augusztus 28-án, ezzel zárjuk a nyarat, az idei Mandala nyarat, pedig a Lilium Fi című zenés komédiát fogjuk előadni.
1: A Mandala nyár idén a Tenkes kapitánya ősbemutatójával rajtol, amely egy több mint 5 éven át készülő produkcióként kerül a közönség elé. A részletekről és a nyári évad programjairól Bódis Gábort hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Itt az ige ítélet szava a görög nyelvben nem a szó szerinti ítéletet jelenti, még csak büntetés sem jelent. Inkább rendelkezés vagy döntés jelentéssel bír. Jézus azért jött a világra, hogy döntésre sarkaljon bennünket. Ahol ő megjelenik, ott az embernek elkerülhetetlenül döntenie kell. Így volt ez akkor, amikor itt járt a földön, és most is így van. Szemeink általa nyílnak meg, vagy vakok maradunk. A semlegesség lehetetlen. Jézus földön létekor voltak emberek, akik nem hittek benne, és nem tértek meg. És voltak emberek, akiknek megnyílt a szemük, és meglátták benne a szabadítót. Az emberekben a változás akkor történhet meg, amikor eljutnak lélekben a kereszt tövébe, és megtapasztalják a feltámadás csodáját. Sokan látják a keresztre feszített Jézust, és mégis vakok maradnak. Mások alig tudják felemelni szemeiket, és mégis, vagy éppen ezért látják meg, hogy ki ő valójában. A nyitott sírnál sincs ez másképp. A tanítványok találkoztak a feltámadottal, látták őt. Mások szemei azonban sohasem nyíltak meg a feltámadott Úr Jézus meglátására. A nagypénteki és húsvéti prédikációk felhívnak bennünket, hogy nézzünk a megfeszített Jézusra. Ne félj őt nézni. Amikor lelki szemeidet felemeled a kereszten, érted és értem szenvedő Jézusra, halld meg inkább imádságát. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És gondolj arra is, amit Jézus mond a mai ígében. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Mi mindnyájan természet szerint vakok vagyunk. Úgy születtünk meg, ám hála legyen az Istennek, hogy Szent Lelke által megnyitja szemeinket, ne legyünk továbbra is vakok az evangélium, az örömüzenet számára. Sok ember számára nagy veszélyt jelent az, hogy önmagát látó embernek véli. Sokszor még mi is beleesünk ebbe a hibába. Úgy gondoljuk, mi látjuk, tudjuk, mit kell tenni, hogy kell tenni. Ez az elbizakodottság és önteltség aztán elvakítja sokszor még a keresztényeket is. Uram, ments meg bennünket ettől! A mai égemagyarázat Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik, aki Bihar Szent Jánoson szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelőintézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, tette hozzá. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek. Az elmúlt napokban elindult a klímaberendezések felújítása, javítása több megyei kórházban is, sorolta. A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és hűtött helyiség életeket menthet, hívta fel a figyelmet. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt a paksi atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawatttal csökkentették, így már 560 megawatttal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Duna víz hőmérséklete is emelkedett, 240 megawatttal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Több mint 3,2 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból újulhat meg Miskolc főtere. A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, a minap.hu szerint, a színvapatak kibontása és a vízfelület felszínre hozása lehet, de a tervek szerint a Szent István tér teljesen új arculatot kap. A beruházás célja, hogy a jelenlegi Szent István tér egy korszerű, család- és klímabarát közösségi térré, valódi városi agórává alakuljon. A tervek szerint a jelenleg lefedett vízfelület ismét láthatóvá válna az Erzsébet tértől a Bartók térig, melyet különböző vizes élményelemek egészítenének ki. Ezzel nem csak új turisztikai és közösségi attrakció jöhet létre, hanem a belváros mikroklímája is javulhat, Miskolcon írták. A fejlesztés során a tér több funkciós rendezvényhelyszínné alakulna, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a gyalogos barát közlekedési megoldások és a kényelmesebb közterületek. A beruházás részeként növelnék a zöld felületek arányát, fejlesztenénk a zöld és kék infrastruktúrát, valamint olyan megoldásokat alkalmaznának, melyek mérséklik a városi hősziget hatást és hozzájárulnak a klímasemlegesebb városi környezet kialakításához. A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a legmelegebb időszakokban, különösen 11 és 16 óra között kerüljék az emberek a tűzőnapot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást, valamint viseljenek könnyű, világos ruházatot, használjanak sapkát, kalapot, napszemüveget és fényvédőkrémet. Hegedűs Zsolt írt arról is, hogy a hőség érezhetően befolyásolja a sürgősségi osztályok betegforgalmát is. Azt kéri, hogy aki ilyen ellátásra érkezik, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy olyan erdélyi fiatalembert, aki orvosnak készül, de mellette vasárnaponként kántorként szolgál a szegedi Kakasos templomban.
2: Szerintem az énekek imádságok, és megmondta a pálapostól is, hogy szüntelen imádkozzunk, tehát hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Ismerjék meg Száz Zsolt, 5 éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri gyülekezet egyik kántorát. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hamarosan bőrgyógyász lesz Száz Zsolt, aki vasárnaponta nem gyógyít, vagy kutat, vagy tanul, hanem református kántorként szolgál. Zsolt az elmúlt 2 évben Szegeden a Kálvin téri gyülekezetben kísérte a gyülekezeti énekeket, míg hétközben orvostanhallgatóként járt az óráira, gyakorlataira. Száz Zsolt erdélyi származású, a képzése utolsó évére haza is kell mennie Marosvásárhelyre. De hogyan jött az életébe az orvosi pálya, és miért fontos neki a zene, hogy bírja a kettőt együtt? Száz Zsolt, 5 éves orvostanhallgató, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántora a vendégünk.
3: Amikor ideértem az interjúra, akkor már az utcáról tudtam, hogy nem kell kulcsért mennem a hivatalba, mert már itt ültél az orgonánál. Most mielőtt elkezdünk beszélgetni, egy kicsit gyakorolsz, de mi az, amit éppen játszol, és belehallgatunk itt a hallgatókkal, és aztán beszélgetünk.
2: Amikor saját kényelmkedvemre szoktam gyakorolgatni, akkor is a református énekeskönyvet veszem alapul. Most, amit hallottál a befele jövet, ez a 741-es ének volt, a Ki Istenének átad mindent. Ezt gyakran szoktam játszani Isten tiszteletek után is, már akár saját ritmus, saját tempóval egy sajátos feldolgozásba. Közel áll hozzám ez az ének, úgyhogy ezt sokat szoktam játszani.

0: mindjárt leülünk itt valahova egymás mellé, de ahhoz neked még valószínűleg fel kell venni a cipődet, mert most itt mezítláb, vagy hogy mondjam, zokniban ülsz itt a játszó asztalnál. Ezt elárulod ilyen kulisszatitokként a hallgatóknak, hogy miért zokniban kell orgonálni?
1: Az orgonapedál az egy teljesen más műfaj, mint hogy csak kézzel játszanánk. Az az igazság, hogy ilyen utcai cipőben azért nem jó és nem kényelmes játszani, mert ha nem figyelünk oda, akkor a cipőnek a talpa az két pedált is lenyomhat, holott nekünk egyre van szükségünk. Vannak erre a célra kifejezetten orgonista cipők, de azok így egyrészt nagyon drágák, másrészt pedig a legtöbb ember, aki nem hivatásszerűen orgonál, ők kitalálták ezt, hogy zokniban ez tökéletesen működik, és úgy gondolom én is, hogy nagyon jó így, mert így sokkal jobban érzi az ember a pedálokat, sokkal jobban érzi, hogy mennyire nyomtam meg azt a pedált, mint hogyha még lenne a talpam és a pedál között egy vastag cipőtalp is, vastag műanyag.
0: Hogy fogalmaztál az előbb, hogy nem hivatásszerű orgonista, vagy hogy mondtad?
1: Hát igen, én nem jártam kántorképzőbe, meg nem vagyok hivatásos zenész, nem is jártam zeneiskolába, hanem én kiskorom óta tanultam, aztán így sosem maradt abba, vagy sosem engedtem el teljesen. Voltak időszakok, amikor aktívabb voltam, voltak időszakok, amikor passzívabb. Most azt gondolom, hogy egy elég aktív időszak van mögöttem. Én nem tartom magamat hivatásos zenésznek, inkább hobbi zenész vagyok, de az viszont elég erősen.
0: Én már tudom róla, de hallgatok, most fogják megtudni, hogy egyébként orvostan hallgató vagy. Tehát igen, nem sokára orvos leszel, és ebből a perspektívából a két infót tudva, hogy azt mondod, hogy nem vagy hivatásszerű zenész, de fontos neked a zene, és hogy nem sokára orvos leszel. Ha ezt visszagörgetjük a gyerekkorodra, akkor ez benned egy ilyen vívódás volt, hogy zene irányba indulj, vagy tudományos irányba indulj? Mikor dőlt el az, hogy egyiket se engeded el, de az életed hivatása, ami a több időt fogja megkívánni az életedből, az a orvoslás lesz?
1: Igen, eltapintottál, mert voltak vívódások, viszont akkor nem az volt a kérdés, hogy orvosi vagy zeneművészeti, hanem akkor az volt a kérdés, hogy orvosi vagy református teológia. Megmondom őszintén, az orvosi egyetemet, ahogy elkezdtem, akkor ez a vágy egy kicsit így alábbhagyott, de nyilván talán azért, mert így jól éreztem magam, jól ment a tanulás, tényleg jó jegyeim voltak, volt motiváció az egészbe, de azért így első év végén is, második év végén is így eszembe jutott, hogy hát igen, de mi lenne, hogyha mégis teológiára mentem volna, és hogy azt is szeretném csinálni, és folyamatosan éreztem egy ilyen vágyat a szolgálat iránt, amit aztán úgy teljesítettem ki, hogy beugrókántor lettem, vagy aztán itt a Kálvin téren hivatásos, úgymond, és a szolgálati vágy az végül így került felszínre. De igen, voltak vívódások.
0: Most hanyad éves vagy az orvosi képzésben, és most van-e vívódás, vagy most már megnyugodtál, hogy az utadon vagy a helyeden vagy ott vagy, ahova Isten küldött, vezetett?
1: Most az 5. évemet fejezem be, ami azt jelenti, hogy még 1 év van hátra. Most már nem szeretnék teológus lenni, ezt így ki tudom mondani, viszont azt tudom, hogy szolgálni szeretnék, és ebben a zene, az orgonálás az nagyon nagy eszköz tud lenni. Nyilván nem ez az egyetlen, de ez úgymond a fő kapcsolódási pontom az egyházhoz, az, hogy ezekben a körökben így inkább mozgok, és talán többet teszek egy vasárnapi istentiszteletért, mintha csak eljönnék, én ezt érzem.
0: Még egy fontos mozaikot hozzunk be az életedből a hallgatóinknak, hogy mi most Szegeden a Kálvin téri templom orgonája mellett beszélgetünk, de te nem szegedi vagy, hanem Marosvásárhelyről, vagy annak közelebbül, ezt majd mondd el, érkeztél Szegedre a tanulmányaid miatt egy rövidebb idő, rövidebb, hosszabb, ezt majd mondd el, hogy ez rövidebb vagy hosszabb időre, szóval, hogy hova gyökerezik a te életed, hol vagy otthon, és a B kérdés, hogy akkor most mi miért Szegeden beszélgetünk.
1: Alapvetően koltói származású vagyok, az Észak-Erdély, Mára Maros megye. Onnan kerültem el orvosi egyetemre, Marosvásárhelyre, és egy Erasmus mobilitási program keretén belül nyújtottam be egy pályázatot, aminek az volt a tétje, hogy egy másik európai egyetemen végezzem el a 4. évemet az orvosiból, és ez lett Szeged. Az az érdekes, hogy ez nem feltétlen az én döntésem volt, mert csapatosan indultunk el, és én akkor azt mondtam, hogy hát oké, legyen Szeged, és aztán itt annyira megszerettem 4. évben, annyira szívemhez nőtt, annyira ide gyökereztem, hogy 4. év végén, amikor a pályázat lejárt, és új pályázatot kellett benyújtani, és be is nyújtottam, akkor nekem nem kellett azon gondolkozni, hogy én most mit szeretnék. Tényleg elmehettem volna bárhova ahova akarok, Németországba, Törökországba. Társaim el is mentek, de én azt mondtam, hogy itt maradok, mert itt érzem magamat a helyemen. Itt tudtam kibontakozni negyed évben, zeneileg nagyon, de más területeken is, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, most sem választanék másképp. Most főleg nem, hogy már nagyon bele vagyok gyökerezve az egyházba, és nagyon stabil baráti kapcsolataim alakultak ki, szakmailag is nagyon azt érzem, hogy fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, úgyhogy én most se választanék mást.
0: Mindjárt visszatérünk erre, amit mondtál, csak nem akarom elfelejteni Koltót. Jól helyezem el, hogy ez az a település, ahol Petőfi Sándor írta azt a híres sorát, nézve a távoli téli világot, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, így könnyebb elhelyezni talán a hallgatóknak.
1: Igen, pontosan ez a település.
0: Oké, és akkor visszatérve arra, amit mondasz, mit jelent az, hogy begyökeresztél Szegedre, főleg az egyházba, mennyire érzed magad itthon, hogyan fogadtak, mire gondolsz ez alatt, hogy be vagy ide gyökerezve?
1: Fú, hát ez nagyon érdekes dolog szerintem. Nagyon random és véletlen eseményeknek a sorozata az, ami eljuttatott ide, ahol most vagyok. És ez nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen már a szegedi tartózkodásomnak az első napjaiban elkezdte azt a munkát bennem, aminek az lett az eredménye, hogy amikor döntés elé kellett állni, akkor én abszolút magabiztosan és minden kétséget kizáróan azt tudtam mondani, hogy én Szegeden szeretnék maradni. Holott nem úgy jöttünk ide, hanem az alapelképzelés az az volt, hogy igen, eljövünk, fejlődünk, tanulunk, és akkor utána elmegyünk máshova, és máshol folytatjuk. Ez én fejemben is ez volt, és hónapokig ez is volt a terv. Aztán így fokozatosan alakultak a helyzetek, a dolgok, mélyültek a barátságok, és akkor azt tudtam mondani, hogy nem. És igen, ilyen nagyon véletlenek, hogy megbüntettek a villamoson, és lerobbant a MÁV, és pótlóbusszal kellett menni. Akkor is egy kántori szolgálatra mentem egy esküvőre. Én voltam a kántor, és így nagyon sietni kellett, hogy pont én ne kések az esküvőről, ami otthon volt Koltón. És így annyira elveszettnek éreztem magam a Kiskun félegyházi állomáson, ahol még életemben nem jártam. Leszólítottam egy embert, hogy szia, bocsi, ne haragudj már, hogy így most így ez a vonat megy Szeglét fele, mert nekem ott kéne átszállni, és nagyon sürgősen haza kell jutnom. És akkor ez az ember, aki amúgy évfolyamtársam volt, és úgy szólítottam meg azért, hogy így előadásról, pont pulmonológia előadás volt aznap, így megmaradt a ruházat, mert én tipik nagyon zöldbe öltözött, és akkor azért szólítottam meg. És ez az ember aztán így kvázi az itteni szegedi emberek közül az egyik legjobb barátom lett. Aztán vonaton nyilván beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is azért keresi az urat, ő is zenél, ő is sportol, és akkor ő szervezett be egy ilyen sportklubba, aminek aztán az is lett az eredmény, hogy annyira megszerettem azt a helyet, meg azt a közeget, hogy albérletből kollégista lettem, ami szintén egy nagy életváltozás volt szerintem. Következő pedig azt tudom még kiemelni, hogy így, amikor még nem kántorizáltam, az akkori lakásunkhoz legközelebb eső templom, az a Honvéd téri református templom volt, és hetekig jártam úgy oda istentiszteletekre, hogy így folyamatosan ült mellettem valaki, és így hetekig nem is tudtuk, hogy ki a másik. Aztán pont egy ortopédia gyakon így rácsodálkoztunk, hogy egy csoportba járunk, vagy egy leosztásba vagyunk, és amúgy a templomba is együtt járunk, szóval akkor most már illene bemutatkozni, és az illető szintén az egyik nagyon közeli barátom lett. Ezek úgy elindultak már a szegedi kaland legelején, és ezek most tényleg azt tudom mondani, hogy a mérlegelésben nagyon beleszóltak. Ami még két nagyon fontos dolog, ami a meggyökerezést eredményezte, az egyik az, hogy itt dolgozok a Calvin téren. Az egyetemista gyülekezetnek is amúgy oszlopos tagja vagyok, és az ottani lelkész mondta, hogy kellene ide egy kántor, és tudja, hogy én nekem vannak ilyen kompetenciáim, meg vágyaim. Ő szólt, úgy kerültem ide be. Ezt sem akartam ott hagyni, mert tudtam, hogy ha most elmegyek külföldre, akkor ez így megszakad, mert ott nem lehet ezt így folytatni, vagy hogy nem biztos, hogy igény lesz rá, vagy szükség lesz rám. Végül pedig szakmailag is nagyon jól megtaláltam azt az irányt, amit igazán szeretnék majd követni, megcsinálni, és abban is olyan szintű támogatásokat kaptam a témavezetőmtől, illetve a klinika részéről, hogy azt is butaság lett volna ott hagyni, így folytatni szerettem volna, és folytattam, és ott is sikereket értünk el.
0: És hogyan tovább? Az utolsó év az hol tekint rád az orvostudományi képzésben?
1: Az utolsó évet azt a szabályszerűen Marosvásárhelyen kell majd elvégeznem, mivel az utolsó évet azt nem lehet így pályázatokkal megspékelni, hogy kimenjen az ember ide-oda. Én szívem szerint itt maradnék nyilván, de ez a szabály, hogy haza kell menni. Otthon is nyilván megvan a közeg, ami visszavár, ami nem csak a család, hanem barátok, és otthon is van egyetemi gyülekezet, ahol szintén oszlopos tag voltam, és önkéntes sokáig, és ugyanoda vissza szeretnék majd csatlakozni. Aztán pedig, ahogy lejár ez az év, elég bizonytalan. Én annyit tudok, hogy mi szeretnék lenni, azt meg nem tudom teljesen, hogy hol, csak opciók vannak, aztán majd úgy lesz, ahogy az Úristen akarja.
0: Abba beavasz minket először is, hogy mi szeretnél lenni? Tehát az ötöd évben már gondolom, hogy jobban látja ezt az ember, szakosodik, abba az irányba mozdul, ami érdekli, túl vagy azokon a fordulópontokon, ami esetleg kiszokta szórni az orvostan hallgatókat. Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát ez is egy folyamatosan változó dolog volt, és a végleges definitív választ itt kaptam meg Szegeden, hogy mi szeretnék lenni. Elsőben gyereksebészként akartam indulni, aztán ortopéd, másodévben, harmadévben sima gyerekorvos, és negyedévben, amikor elkezdtem itt bőrgyógyászatot tanulni, akkor szerintem pár hét után rájöttem, hogy ez az én utam. Bele is fogtam klinikai kutatásokba, ott nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a klinika orvosaitól. Témavezetőmet nagyon kiemelném szerintem. Ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem is szeretnék bőrgyógyász lenni. Aztán folyamatosan TDK-ztunk, cikkben is megjelent a nevem már, és jelenleg is egy cikken dolgozunk, úgyhogy ezt tényleg szeretem csinálni, nem okoz fáradtság. Nagyon sok tantárgynál az van, hogy így muszájságból tanulok, vagy muszájságból tanulunk, és érzem, hogy na jó, csak legyünk túl rajta, de a bőrgyónál ez így nem volt meg komolyan. Én extrém sokat tanultam egy bőrgyóvizsgára, de nem azért, mert feltétlen szükség volt, hanem azért, mert én szerettem volna azokat a dolgokat megtanulni. Úgyhogy most azt gondolom, hogy bőrgyógyász szeretnék lenni, és majd kiderül.
0: Csak ilyen említés szintjén elmondott, hogy mi az, ami tudományos irányban érdekel, tehát ami mondott, hogy cikkben szerepeltél, kutatásban benne, vagy lehet, hogy nem értjük majd azokat a szavakat, amiket mondasz, tehát ilyen nagyon laikus nyelven, ha elmondanád, hogy miben kutakodsz.
1: Én főleg az olyan részeket szeretem a bőrgyógyászatban, ami szorosan kapcsolódik az embereknek a hétköznapjaihoz. Szóval így szerintem annál nagyobb sikerélmény, vagy annál nagyobb elégtétel nincs, mikor a beteg úgy jön vissza, hogy megoldódott a probléma, és köszönöm. Amivel mi foglalkozunk a témavezetőmmel, így tudományos szinten és elég aktívan, az egy autoimmun betegség, alopecia areata ez a neve, és ezt így konyhanyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a férfiaknak és a nőknek is ugyanúgy egy autoimmun betegség folytán így kihullik a haja, és teljesen kupasz lesz élete végéig. Viszont vannak olyan gyógyszerek, a mi fő kutatási profilunk most, amik ezt a helyzetet teljes mértékben vissza tudják fordítani, és ezeket a hatásokat kutatjuk, ezeket a gyógyszereket hasonlítjuk össze, hogy melyik jobb, melyik hatásosabb ebben a betegségben, és itt is ugyanez van, hogy visszajönnek az emberek kontrollra, és látom, hogy széles mosoly, köszönöm, hogy visszajött az önbizalmam, mehetek dolgozni, mehetek iskolába, és így boldogak, és boldogá tudtuk őket tenni.
0: Mert hogy elindul a haj növekedés a fejükön?
1: Nem, hogy csak elindul, hanem teljes mértékben visszatér, úgy, ahogy a betegség előtt volt.
0: Akkor ez jó érzéssel töltett téged, gondolom, hogy tudtál segíteni.
1: Igen, nyilván nem mi voltunk azok, akik összekevertük a gyógyszert, hanem ott a nagy gyárak, meg minden, de mi voltunk azok, akik ezt így ajánlottuk, akikben ők megbíztak, és most már mi is egyre jobban megbízunk ezekbe a gyógyszerekbe. Mi voltunk azok, akik kutattunk, és így a mi kutatásainknak köszönhetően is mondhatjuk magabiztosabban azt, hogy igen, ez jó, és akkor az embereknek is a bizalma fog növekedni az orvoslás iránt, és aztán pedig az életminőségük is a kezelés hatására.
0: Most megint ugorjunk egyet időben. Van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
1: Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt, tényleg nagyszülőknek mindene volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, úgyhogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert... Nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ebben a tanévben nyerte el az Ökoiskola címet a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola. Az általános iskola és a gimnázium is számtalan programmal hívja fel a diákok figyelmét a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra, a körülöttünk lévő élővilág megbecsülésére, védelmére. Folytatjuk ennek kapcsán a beszélgetést Pluszti Andrea gimnáziumi biológia-kémia szakos tanárnővel, az Ökomunkacsoport vezetőjével.
2: Laskó Kuti Adrián környezetvédelmi előadásokat tart diákjainknak, nagyon részletesen gyakorlati bemutatókkal, hasznos tudással látja el, ugyanígy a komposztálás tevékenységéről a diákokat, illetve a diákokkal együtt a tanárokat is, hogy milyen haszna lehet ennek számunkra az elkövetkezendő időszakba, hogy csökkentsük ugye a hulladékot, és egy nagyon szép kiállítást is hozott intézményünkbe, a színpados terembe lett kiállítva egy jó nagy, hosszú kukac, és minden egyes lépése ezáltal a komposztálásnak. Diákjaink átmentek, egy hétig volt megtekinthető a tavaszi időszakba, és tanulmányozták osztályfőnöki órán, illetve biológia, természettudományos tantárgyak kapcsán megbeszélték ennek a fontosságát és a lényegét. Fenntartjuk a kapcsolatot a másik kutyateleppel lényegében. Sétáltatásra vittük a kutyákat a hétvégéken, gyűjtést is szerveztünk, állateledelt rongyokat, játékokat juttattunk ki a telepre, ezzel is támogatva nem csak magát az állattelep vagy kutyatelep működését, hanem a diákokhoz is közelebb vittük remélhetőleg az állat szeretetet, a gondozást, hogy lássák és értékeljék, hogy milyen fontos ez az élőlények számára. Szeretném még megemlíteni iskolánk tanévvégi programját lényegében, ez egy zarándoklat. A zarándoklat nem csak egyházi vonatkozású számunkra, hanem tudományos is. A természetet hozza közelebb a diákokhoz. Az igaz, hogy az idei a magyar nyelv nyomában volt, mert Sátoraljaújhelyen voltunk, és gyalog jutottunk, vagy mentünk át Széphalomba, múzeumlátogatások után pedig az evangélikus templomba úti áldást kaptunk. Ezen az úton beszélgetéseket folytatunk a diákokkal, természetesen látva az

0: adott környezetet, én, mint biológus, mi megbeszéljük a növényvilágot, az aktuális problémákat, hát most nagyon-nagyon meleg volt, ennek a klímaváltozásnak az okait, tehát sokkal több időnk van egymásra, a gyerekek között lenni, és az aktuális globális problémákról esetleg beszélgetni, és elmélyíteni bennük ennek a fontosságát. Még szeretném megemlíteni, hogy elég sok külsős intézménnyel van kapcsolatunk, és a júniusi hónapban a Miskolci Egyetemről is jöttek előadók, dr. Póliska Csaba és Pojátné Kovács Anna Mária az anyagbazárt tudomány és a fenntartható világ egy anyagmérnök szemével előadását hallhatták diákjaink, ahol akár pályaorientációs szempontjából is mértékadó volt az, hogy lássák, hogy a különböző tantárgyak között milyen szoros kapcsolat van, hogyan tudják ezt hasznosítani a fenntartható jövő irányába, hogy mennyire fontos egy akár kémiai anyagnak az ismerete, hogy hogyan tudják vissza vagy átalakítani a napjainkban felhalmozott műanyag mennyiséget, és hogy hogyan tudjuk majd ezt visszaforgatni úgy, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk a világban, vagy az országban.
1: Rengeteg programról hallottunk, rengeteg kezdeményezésről, de hát azért az mindig egy kulcskérdés szerintem ilyenkor, hogy vajon a gyerekek, a tanulók mennyire nyitottak ezekre? Mennyire tudnak odafigyelni? És azt gondolom, hogy itt válasszuk szét az általános iskolásokat, meg válasszuk szét a gimnazistákat, mert hát én azért valahogy ezt úgy képzelem el, hogy még lehet, hogy általános iskola alsó és felső tagozatnál is különbözik az, ahogy hozzájuk fordulnak, akár a módszereket, akár a motiválást tekintve.
0: Nem is lehetne együtt egy csokorba beszélni a diákokról, mert az alsósok, hát ők nagyon-nagyon lelkesek. Ők nagyon a játékos formára, a különböző elkészítési technikákra, ők odaadóan és örömteli pillanatokkal gondolnak vissza, és készítik el a tervezeteket, bármit is, amit kitalálnak. A felső tagozatnál ott már egy kicsit nehezebb, de szerintem olyan kollégáink vannak az általános iskolákban, ahol ezt a motivációt, illetve a lelkesedést, az ötletet, a programokat úgy tudják a diákok elé vinni, hogy boldogan állnak a munkálatokhoz. A gimnáziumban pedig úgy tapasztaltam, hogy a gyakorlatias megoldások, illetve a projekt alapú közös munka az, ami hatékonyabbá tudja ezeket tenni. Mert ha egy gyakorlati óra keretében, hogy például kimentünk egy vízvizsgálatra, megnézik a mintákat biológiai szemmel, milyen élőlények kémhatását, milyen kémiai elemek lehetnek benne, az inkább érdekli őket, tehát a gyakorlati tudás. Ezért nagyon fontos és jó, én úgy gondolom, az erdélyiskolás rendezvényünk, illetve ott létünk, mert saját maga tapasztalja meg ezeket a dolgokat, és a projekt alapú, hogy közösen dolgozhatnak, hogy néhány fős csoportok, megbeszéljük, milyen előadás, tehát ott már plakátkészítés, rengeteg plakátkészítés. A tanévben is volt a Bükki Nemzeti Park által hirdetett plakátkészítés, tehát fogékonyak, főleg akik a képzőművészet iránt érdeklődnek, első helyezettünk is lett, tehát ott a csoportos munka, a projekt alapú az, ami inkább dominál a gimnazistáknál.
1: Ugye hallhattuk, hogy tulajdonképpen itt ezt az ökoiskola címet, ha jól emlékszem, 2028-ig, a 2028-as tanévig birtokolja az intézmény. Bízunk benne, hogy majd utána is, bár gondolom ennek is vannak szabályai. Mi itt a fő cél? tulajdonképpen az előttünk álló még nagyjából szűk két évre?
0: A cél az változatos, én úgy gondolom. Az alapcélt azt már megbeszéltük ugye az elején, viszont mivel minden évre újabb munkatervet kell készítenünk, mindig szeretnénk valamivel színesíteni. Itt gondolok a madárbarát vagy állatbarát iskola cím elnyeréséhez. Tehát az augusztusi megbeszélésünkön, az ökomunkacsoport megbeszélésén terveim szerint megbeszéljük a következő év célkitűzéseit, amit a munkatervünkbe szépen beépítünk, és ennek a mezsélyén haladunk hónapról hónapra a tervezet alapján.
1: Mondjuk el, hogy ugye azért itt egy igencsak komplex intézményről van szó, amellett, hogy gimnázium és általános iskola is működik itt a Kossuth fenntartásában. Egy óvoda is van, ami szintén azért a két iskola nyomdokában halad, hiszen zöld óvoda lett.
0: Ez így van. Nagyon szép környezetben van az óvoda intézménye, ahol dús növényzet, tehát sok-sok fa van, és hát viszonylag gazdag állatvilág, tehát madarak, rovarok, és így az óvoda csatlakozott az állatbarát és a madárbarát óvoda cím elnyeréséhez, meg is nyerték, és ezek voltak azok az apró lépések, amelyek arra ösztönözték az óvodát is, hogy megpróbálják városi óvodaként pályázni a zöld óvoda címre. Ezt a pályázat sikerre járt, és 26-ban sikerült nekik is elnyerni ezt a címet, tehát zöld óvoda lettek.
1: Hát én ehhez is nagyon sok szeretettel gratulálok, és hát itt az ökoiskola munkálkodáson belül pedig sok-sok érdeklődő szempárt kívánok tulajdonképpen, akár az általános iskolai oktatóknak, munkaközösségtagoknak, akár pedig a gimnáziumi oktatóknak és munkaközösségtagoknak, mert én azt gondolom, hogy hát így lehet elérni csak a célt, hogyha tényleg minél több gyereket meg tudnak szólítani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindezek elmondta nekünk, kedves hallgatóink, Tluszti Andreával, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola gimnáziumi biológia-kémia szakos tanárnőjével, az ökomunkacsoport vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm még egyszer.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és hallhattak intézményünk mindennapos munkájáról. Köszönöm szépen.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Átadták az MVM Tisza erőmű Kft. 31 MW névleges teljesítményű és 62 MW-óra kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét a vállalat tiszaújvárosi telephelyén. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója elmondta, a beruházás a cég hosszú távú fejlesztési stratégiájának része, amelynek célja a villamos energiarendszer rugalmasságának növelése, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hálózati integrációja és az ellátás biztonság erősítése. Önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, a környezettudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a leendő önkéntesek, óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakoznak, de akár az Egyesület programjait is támogathatják munkálkodással. Lehr Tamarát, az Egyesület munkatársát hallják.
2: Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket a milyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezek általában különböző témákra épülnek, tehát iskolai óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye, tanév során. De természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg. Talán itt a Büki kerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni, ez egyébként szeptemberben lesz megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Nyugodtan lehet nekünk írni e-mailben is, meg egyébként a Facebook oldalunkon keresztül is, és akkor ezt egyébként úgy szoktuk, hogy személyesen akkor találkozunk először, és akkor picit így elmeséljük, hogy akkor itt mik vannak, mihez lehet csatlakozni, és akkor így szépen lassan egy-egy programra, ami éppen neki szimpatikus, meg testhez álló eljön, és akkor ő is látja, hogy mi az, amiben tud, meg szeretne segíteni és részt venni.
1: Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a Zöld Elő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöld Elő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyejogóváros önkormányzatánál, a városházak közleménye szerint. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre, az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik. Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti. Az ügyfélfogadása megszokott rend szerint működik. A városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, Kereki Judit a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyerekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jóléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítési lehetőségekről. Azt kérik az intézményvezetőktől, hogy fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is. Biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Azt is hozzátette, ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget, áll a miniszterelnök közleményében. A független Gulyás Ágnes lett Arnót polgármestere. 4 függetlenként induló jelölt közül választották meg a Borsodabói Zemplén vármegyei település polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson a jelöltet. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, míg második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorát hallják 2026. június 29-én. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, június 20-án hitmélyítő családi napot tartottak a Gesztelyi Református Egyházközségben. A nap témája az imádság volt. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk mai adásunkban nagy tiszteletű Molnár Ferenccel, a gyülekezet lelkipásztorával. Nagy tiszteletű úrral arról is beszélgetünk, hogy az ima, az imádság mit jelenthet egy ember életében.
2: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk.
1: Molnár Ferenc már több mint 30 éve szolgál a Gesztelyi Református Egyházközségben. Arról is beszélgetünk az előttünk álló órában, hogy a tanév folyamán az oktatási intézményekben milyen gondolatokat helyez a gyermekek szívére az imádsággal kapcsolatban.
2: Én a gyermekeknek mindig azt szoktam mondani, amikor az imádságról beszélgetünk, hogy mi olyanok vagyunk, mint a gyermek, a gyermek és a szülő viszonya. El is szoktam mondani, hogy kérjetek, de ne felejtsetek el hálát adni, megkapjátok, vagy teljesül a mindennapokban a kérésetek, akkor ne felejtsetek el hálát adni, ne felejtsétek el Istennek megköszönni. Ezt én így szoktam elmondani a gyermekeknek, hogy kérünk, aztán ugye a köszönetet ne felejtsük el, hálát adni, ne felejtsünk el, kérjetek, imádkozzatok, és akkor ezek följönnek azok, hogy kikért is lehet imádkozni, vagy miért is kell nekünk imádkozni. És így hittanórán a gyermekekkel erről beszélgetünk, hogy családunkért, édesanyjáért, édesapáért, vagy azokért, akik a családunkban, vagy rokonaink közül mondjuk betegségben van, vagy kórházban vannak. Másokért való könyörgés. Amikor is nem csak magamat viszem oda Isten elé, hanem oda viszem azt a másik embert, a családtagot, a rokonomat, osztálytársamat.
1: A Gesztelyi Református Egyházközség hitmélyítő családi napjáról és a májusban megrendezett jótékonysági bárról is hallhatnak további részleteket magazinunk mai adásában. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a Gesztei Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
1: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk most, azt szeretném kérni itt beszélgetésünk elején, hogyan készültek erre az alkalomra, még hogyha itt a szombati napot megelőző készülődésről is szólhatunk.
2: Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, volt mire, vagy van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljesség. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság a mi atyánk. A Lukás 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, azt mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Gecsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban a említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt, két nyugalmazott lelkipásztort kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróczi István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján, ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között. Ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünk, bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Például megemlítette Ábrahám imádságát, Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye a Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kiönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban arról esik szó, hogy ha az ember félt, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, akin Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így építette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve, foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagja is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajó Hídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagytiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
1: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelki pásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
2: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt, mindarra, ami azt gondolom előttünk van. Még hogy olykor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhez. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
2: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, hogy egy közösséget formál, és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem meg, így tapasztaltam. Én különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, az szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát így közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, mert nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézés. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam az egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez

többet kiáltott. S léptek, kopogtak, ruhák suhogtak mindenfelé a folyosókon. Nonnus azonban már megint fönt ült a katedrán. A mai penzumot be fogjuk fejezni, kántálta Tikkotta. Tudta, hogy senki se hallgat rá, de véd kellette volna, ha a fiatalság nem látja elég serénynek a világ egyensúlyát biztosító udvari harmónia szolgálatában. Tehát négyen vannak az uralkodók, mint a négy évszak, vagy a négy világtáj, vagy a négy világrész, vagy a nap, hold, hajnalcsillag és est hajnali csillag, vagy a négy isteni ló, Apolló kvadrigájában. Ezután felsorolta még ő okossága legfontosabb megszólításokat. Lelkükre kötvén a haladni akaróknak, hogy mindig inkább kettővel följebb, mint egyen lejjebb, de legjobb össze nem cserélni a törvény által megszabott titulusokat. Akinek amplitúdó tua dukál, vagyis terjedelmességed, az esetleg nem haragszik megérte, ha celsitúdó tua-nak szólítják, azaz magasságodnak. De már akinek gravitász jár, vagyis súlyosságod, azaz orrába veszi, ha levitásznak, vagyis könnyűségednek találják tisztelni. Az isteni Diokleciánus ugyan leigázta a föld minden nemzeteit, de azért örök érdeme mégis az marad, hogy a címek és rangok rendezésével kivezette a római birodalmat azokból az évszázados zavarokból, amelyek abból keletkeztek, hogy senkinek sem volt biztos címe, és így minden tekintély megingott. A kapu felől tompa bőgés hallatszott, és ezért a többi törvényes tekintély tárgyalására nem került sor. Nonnus azt hitte, megérkeztek a tauruszi medvék, amelyeket külön futárra rendelt meg a Sirmiumból érkezendő Galerius Cézár, hogy győzhetetlen karja erejét kipróbálja rajtuk. A nótárius ugyan nem volt hadiember, de szeretett biztonságban borzongani. Hirtelen befejezte az előadást, és az apródoktól körülzsibongva megindult a kapu felé. Nonnuszt megcsalta a füle. A medve bőgés közelről csak szamárordítás volt. A felébredt kapuőrök elzavarták a parasztot, aki piszkos testét hozzá merte dörzsölni a szent palota lépcsőjéhez. És most a paraszt ütötte, vágta a szamarát, ahol érte. Te szentségtörő dög, ordította. Te megrágod az istennő Mirtuszát, és nem törődsz vele, hogy én rajtam fog bosszút állni. Esedezem szüléseket, igazgató Lucina, hogy ne a feleségem vessen ikreket, hanem ez az istentelen szörnyetek. Neked mindegy, vajúdók védője, én meg jobban járok vele. A kegyelete szándékú szamárverésnek az vetett véget, hogy egy fél dinnye orron találta a bőrkötényes embert. Az apródok elkobozták a zsákot, nekiestek a dinnyének, aztán egymásnak estek neki a dinnyeéjjel. Vigyázz, atyus! Vette célba Pürár Gusz egy elnyomorodott dinnyével a paraszt bozontos fejét. Itt vannak a perzsák! A rongyos embernek elfutotta a vér a szemét. A hárpiák vágják ki a szemeteket, naplopók, rikácsolta. Rosszabbak vagytok az iszaúri rablóknál. Újabb parittyázás és újabb átkozódás következett. Ferox fölkapta az egyik kapuőr lándzsáját, és azzal célzott. Nonnus odébb lökte. Ne bőgessétek ezt az állatot! Ha behaladszik az Augusta ebédlőjében, nagy baj lesz. Neszete disznót! Takarodj vele! Néhány részpénzt dobott le a parasztnak, aki a csörrenésre térdre vágta magát, és karjait szétvetve hálálkodott. Plútosz ezer annyit adjon helyette. Összemarkolázta a kis rezeket, és eljajdította magát. Mindössze 5 szilikvia, 5 zsák kötűtőt se kapok érte. 5 gyermekem van, uram, könyörülj meg rajtam! Nonnus a város felé mutatott, ahonnan néha becsapódott a piac lármája. Ott a fórumon az ármegállapító tábla. Arról megtudhatod, hogy hitván dinnyéd még ennyit se ért. A paraszt felugrott, és ő is a piac felé nézett, de az öklét rázva. Meg, ugye? Hát azt honnan tudom meg, hogy hová bújt azóta a gyapjú, meg a bőr, meg a szög és a kasza, mióta ez az új rend van?

0: veszett volna meg azzal együtt, aki kitalálta. Nunnust kivert az izgalom verejtéke. Tudta, milyen szigorúan veszi a császárhoz ármaximálást, amely némely vidékeken forrongást is okozott. Nem csak annak a fülét szegeztette a hirdető oszlophoz, aki vétett ellene, eladóit, vevőjét, hanem azt is megostoroztatta, aki zúgolódott miatta. Kire értetted, ágaskodott lábújhegyre, megmarkolva a paraszt vállát? A Dominusra? Hát mit tudom én, ki az a Dominus? Ökkent meg a paraszt. Nem tudod, ki a császár? Hápogott a nótárius, és szájon ütött a rongyos embert. Erre az megveszekedett. Fölvágott fejjel ordította. Engem nem etett? Hát miért tudnám? Én etettem őt a kullancsaival együtt. Te is az vagy? Nonnus a torkához kapott, úgy érezte, mindjárt megfullad. Szaladjatok a fórumra, stacionáriusért! Fordult az apródokhoz, ahogy magához tért. Pyrargosz lódult volna rendőrt keresni, de a kapu felől rákiáltottak. Megállj, fiú! Két öreg ember lépett ki az oszlopok közül, meg egy fiatal. A fiatal apródkorú, válláromló szőke hajjal, övén ezüst kulcsverettel, a Szent Palota titkárainak jelvényével megállt a felső lépcsőn. A két sötét lebernéges öreg leballagott. A sötét lebernéget tudósok hordták. Egyikük szürke szakállú, tömpeorrú, Szokratész arcú ember, száz ránc közül mosolygó, barna szemmel, kicsit lomhán mozgott. Ez Bion volt, a matematikus. Ebben a korban így hívták az igazságkeresőknek azt a fajtáját, amelyet a korábbi századok hol grammatikusnak, hol filozófusnak neveztek. Olykor ügyes csalók, máskor igazán tanult és jóhiszemű emberek, akik csak annyiban nagy képüsködtek, amennyiben a kor megkívánta tőlük. Bion minden tudott, amit a könyvek megadhatnak, és okos kémlelője volt az életnek. Száz évvel azelőtt a filozófus császárok korában talán császári könyvtáros lett volna. Diokleciánusnak azonban nem volt könyvtára, és Bion csillagjósa volt a császárnak. A másik tudós ritkás, fekete szakállú, ideges, sovány, barna arcú és villogó, fekete szemű ember Lactantius volt, a rétor. A két tudós barátsága még iskolai eredetű volt, mind a kettő az alexandriai Arnobiustól tanulta a szónoklatot, mint a tudományok összességét, ami mindenre képesített. Pályájuk azonban az élet küzdelmeiben hamar elhajlott egymástól, mint a parabola két szára, hogy aztán a császári udvar végtelenségében összefusson. Bion előbb került oda. Az egyiptomi hadjáratban Alexandria ostrománál vonta magára a császár figyelmét. Csavargó természete mindig odavitte, ahol valami látnivaló volt, és akkor, mint csillagjós, keveredett abba az elegy-belegy népbe, amely a táborokat mindig kísérni szokta. Az ostrom sokáig tartott, és idegesítette a császárt. Egyszer dühében megesküdött rá, hogyha beveszi a lázadó várost, szabad gyilkolást enged a katonáknak addig, míg lovat térdig jár a vérben. Bion hallott a kifakadást, és bátorságot vett magának arra, hogy biztosítsa a császárt a győzelemről. Ő kiolvasta azt a csillagokból. Jó, mondta a császár, de kezesnek itt maradsz mellettem. Ha teljesedik a jóslatod, az udvaromba veszlek. Ha nem teljesedik, megégettetlek, mint csalót. A város kétségbe esett küzdelem után csak ugyan megadta magát. A császár, mint győztes vonult be vezérkara élén, de lova a kapun belül megcsúszott, és térdre esett egy holttest vértócsájában. A balesetből mindenki rosszat jövendőlt, de Bion sietett odafurakodni a császárhoz. Uram, lovat térdig járt a vérben, tehát esküdnek eleget tettél. Az istenek így adták tudtodra, hogy nem kívánják Alexandria népének halálát. A császárban ugyan tombolt a győztes, kegyetlen ösztöne a felbíztatott katonáknak is szeretett volna eleget tenni, de az istenekkel nem mert ellenkezni. S így Bion megmentette a várost, amelyet ifjúkori emlékei kedvessé tettek előtte. Egyúttal megszerezte magának Diocletianus bizalmát is, már amennyiben ő megbízott valakiben. Udvarába vette a matematikust, s hálóterme közelében jelölte ki szobáját, hogy mindig kéznél legyen, ha fontos ügyek szükségesé tették a csillagok megkérdezését. Sőt, annyi jó indulattal volt hozzá, hogy nem csak ellátásáról, hanem lelki kenyeréről is gondoskodott. Parancsot adott ki, hogyha bárhol a hadizsákmányba könyvek is kerülnek, azokat nem szabad katona szokás szerint feltüzelni, hanem be kell szolgáltatni a matematikusnak. Így került egyszer Bion kezébe valami Cicero kommentár, amelynek kolofonjából kiderült, hogy annak szerzője Lactantius. Erre kinyomozta, hogy az ifjúkori barát az afrikai Szikkában, szülővárosában ügyvédkedik, meglehetősen sanyarú viszonyok között. Mivel ismerte barátja tehetségét, meghívatta a császárral Nikomédiába, a székvárosba, a rétor iskola igazgatójának. Ez félig meddig állami megbízás volt, de nem éppen fényesen fizetett. Az igazi jövedelmet a hallgatók adták volna, azoknak a szám azonban egyre fogyott. A mind jobban kiépülő és megerősödő abszolutizmus alatt teljesen elhalt a közélet, és bealkonyodott a szavak művészetének. A nagy nyilvános viták ideje és a tömegeket megmozgató szónok kora lejárt. Csak a rendszert lehetett magasztalni egy-egy ünnepi alkalommal, és erre minden provinciában elég volt egy-egy kirendelt hivatalos szónok. Lactantius ilyen formán, mivel az ő hivatala nem adott alkalmat jövedelempótló melléküzletekre, inkább önérzetben gyarapodott, mint földi javakban. A császár szín elé ugyan csak évekkel ezelőtt az első bemutatkozáskor került, de azért az udvarnak nagyon ismert alakja volt. Míg a sok mindenbe beavatott Bion lehetőleg elhúzódott az emberektől, a rétor délszaki temperamentumához képest szeretett mindenben benne lenni. Most is ő volt az, aki megállította Pyrargoszt és megkérdezte a nótáriust. Mi van itt, nonnusz? A nótárius őszintén gyűlölt mindenkit, aki egy ranggal megelőzte, de elég józan volt ahhoz, hogy udvarias legyen mindenkihez, akiből kinézett valamit. Se a rétor, se a csillagász nem volt ugyan rangosztályba sorozva, de az kétségtelen volt, hogy a császár tudott róluk. Nonnusz nem remélt ilyen szerencsét, de ha már maga nem juthatott a Dominus közelébe, legalább igyekezett azokhoz dörgölőzni, akik a császárhoz dörgölőzhettek. Ez a barom felségsértést követett el, mutatott megvetéssel a parasztra. Tévedsz, kötözködött a rétor, mint akinek hivatalával járt a szőrszál hasogatás. A barom csak barmot sérthet meg, nem a felséget. Hadd futni, szólalt meg a matematikus is. Látom, úgyis megkapta már a magáét. A paraszt, aki kedvező fordulat reményében kedvtelve szopogatta a bajuszáról lecsurgó dinnyelevet, hadonászva tiltakozott. Mindössze 5 rongyos szilikviát kapta. Egy ezüst dénáriuszért térden állva kérek bocsánatot mindannyiuktól. A matematikus végig tapogatta az övét. Otthon felejtettem az erszényem, mosolygott Lactantiusra. A rétor fanyalogva felelt. Én már nem is tartok erszényt, nincs a birodalomban olyan kis bursza, amelyik az én számomra nagy ne volna. Bion fölkiáltott a titkárra. Gyere csak, Quintipor! Van nálad pénz? A fiú leszaladt a lépcsőkön, 3 fokot ugorva egyszerre. Átnyújtott a kis gömbű bőrerszényét. A matematikus elfüttyentette magát. Fortuna szarujára, fiú! Neked már az apró pénzed is aranyból van, mint a császároknak. Na mindegy, no. Lássunk egyszer boldog embert is. Oda dobott a parasztnak egy kis aureuszt. Takarodj vele, de ne hálálkodj, mert akkor nem csak az aranyat nem viszed haza, hanem a szamarat se. A paraszt eltátotta a száját. Arany, makogta hitetlenkedve. Csak hallomásból ismerte az aranypénzt, amely már az ő gyerekkorában kiveszett a forgalomból. Az őrzavaros időkben, amikor egyre jobban elhitványodott a pénz, az sem utogatta, akinek volt. A gazdagok elásták, vagy beolvasztották nem csak az aranyat, hanem a régi ezüstöt is. Szagold meg, nevetett Bion. A paraszt két ujja közt morzsolgatta az Aureust, hogy nem jön el róla az arany, mint az új szeszterciuszokról az ezüst. Aztán ráharapott, és megbocsátóan vigyorogva még Nonnuszra is, megveregette a szamár lapockáját. Meg se ismernének otthon, ha magamban állítanék be. Én mindig másodmagammal járok, mondta köszönetét. Mikor pár lépést elhaladt, a rétor utána kiáltott. Hé, nem vagy te keresztény? A paraszt arcán látszott az őszinte megbotránkozás. Miért sértegetsz, uram? Hát zsidónak látszom én. És megmutatni, hogy nem olyan semmi ember ő, mint amilyennek látszik, nem a földre köpött, hanem a szamár nyakára.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szentpéteresen.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Rosti fiú esete.
6: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyei-jogúváros önkormányzatánál, a Városházak közleménye szerint. Az országos tiszti főorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti, az ügyfélfogadása a megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, Kereki Judit a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyerekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jóléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítési lehetőségekről. Azt kérik az intézményvezetőktől, hogy fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is. Biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Azt is hozzátette, ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget, áll a miniszterelnök közleményében. A független Gulyás Ágnes lett Arnót polgármestere. 4 függetlenként induló jelölt közül választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson a jelöltet. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, míg második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gál Áron, a Hungaromet Nonprofit ZRT időjárás előrejelző osztályának vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Magyarországot is eléri az az európai hőhullám, ami miatt nálunk sokkal gazdagabb országokban is rendezvényeket halasztanak el, és attól tartanak, hogy be fog omlani az egészségügyi ellátás, hogyha annyi embert visznek be hő útával a kórházba, mint amennyire számítanak. Mi ez az időjárási jelenség?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez a gyakorlatilag, amit hőkupolának szokás nevezni, ugye ez az angol elnevezésből, a heat domból fakad, hogy mi ez a jelenség? Hát gyakorlatilag ez egy magas nyomású légköri képződmény, amelyet forró szubtrópusi levegő tölt ki. Ugye ez nem szokatlan jelenség egyáltalán, ugye csak mondjuk úgy 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőttig, ez döntően a mediterrán országokra korlátozódott. Ugye most, ami az elmúlt napokban gyakorlatilag már talán az 5. vagy 6. napja zajlik Franciaországban, ugye ott több felé 40 fok felett van a maximum hőmérséklet. Az a forró légtömeg arra szolgat az Európa középső területei felé, és ugye különösképpen a hét legvégén, de inkább a jövő hét első napjaiba nálunk is ez határozza meg az időjárást. Egy kicsit ugye érdekes ez a szituáció, mert maga ez a forró légtömeg gyakorlatilag az Alpokat megkerülve nem délről, hanem észak-nyugatról érkezik majd hozzánk, tehát ilyen értelemben különleges a helyzet, illetve azt hiszem, hogy ez a szerencsénk is, mert ha délről érkezne, akkor hasonló hőmérsékleti értékekre lehet számítani. Így is extrém lesz valószínűleg, tehát a jövő hét első napjaiban az Alföldön nem lesz ritka a 40 fok körüli hőmérséklet, sőt kedden akár 41-42 fok is lehet. Az abszolút meleg rekord is megdőlhet ezekben a napokban, majd meglátjuk. Minden esetre az látszódik, hogy szerdán ennek körülbelül vége lesz, szerdán elér bennünket majd észak-nyugat felől egy hidegfront, amelynek a hatására a hét második felében, a jövő hét második feléről van szó, visszaesik a hőmérséklet, ami persze annyit jelent, hogy normál nyári időre kell számítani.
1: De a hőkupola meg a hőhullám az ugyanaz, vagy ez két különböző jelenség, csak a hőhullámnak egy rémisztőbb elnevezése a hőkupola?
2: Talán ez az utóbbi, mert mondom még egyszer, tehát az, hogy egy adott helyen egy magas légnyomású zóna helyezkedjen el, az ilyenkor a nyári időszakban egyáltalán nem egy szokatlan jelenség. Nyilván az, hogy ilyen szubtrópusi forró levegő érkezhetne hozzánk egy észak-nyugat felől érkező hidegfront előterében is, csak nyilván nem lenne olyan hosszadalmas, mint ahogy most néz ki a helyzet, meg ami ugye az elmúlt napokban gyakorlatilag már bő egy hete tart délnyugat-nyugat-európa partjainál.
1: Hogy alakul ki ez a jelenség? Feltételezem, hogy mindenki elvégezte az általános iskola 6. osztályát, nagyjából ott szoktuk ezeket a problémákat nyilván alapiskolás fokon tárgyalni. Tehát honnan veszi az energiát? Mitől mozog? Mitől marad így egyben?
2: Nem mozog.
1: Nem mozog?
2: Tehát tulajdonképpen nem mozog, illetve hát mondhatjuk úgy is, hogy mozog.
1: Arra szól felé.
2: Amiről itt szó van, az, hogy a légköri cirkulációval hozható összefüggésbe. Tehát ez egy, hogy mondhatjuk úgy is, hogy a szubtrópusi anticiklon, tehát a trópusi övezetnek a légkörzésében, ugye ahol az egyenlítőn a legmelegebb van, ott ugye összeáramlik a levegő, és valahol ennek a magasba utána ott szétáramlik. Ez a szétáramlás ugye ráktérítő, baktérítő, tehát az északi és déli szélesség 23,5 fok környékén van ez a leáramlási zóna. Ugye ez télen egy kicsit délebbre helyezkedik el, illetve hát ugye vándorol a nap állásának a függvényében, és ilyenkor nyáron ugye ez egy picit északabbra tolódik. Mm. Tehát gyakorlatilag ez a meleg légtömeg, ez innen származik, tehát szubtrópusról származik ez a légtömeg.
1: És azért tud mozogni, mert a meleg légtömeg az ugye elvileg föl kéne, hogy emelkedjen. És így megy szét, amikor lehűl, akkor
2: ugye, hogyha az általános cirkulációról beszélünk, akkor ugye alapesetben a magasabb hőmérsékletű levegő az alacsonyabb, vagy a magasabb szélességiek felé fog elmozdulni, és emelkedni fog mindeközben.
1: Képzeljük el a fazekat, ott is ez történik, hogyha fölmelegítjük benne a vizet. Igen. Fölfele száll a gőz.
2: Fölfele, pontosan. Illetve ugye mivel itt a, ugye van, a, van egy térbeli kiterjedése is, tehát a gömb héját, ha elképzeljük, akkor ugye elkezd magasba, és ugye az északi szélességek felé, vagy a magasabb szélességek felé emelkedni ez a levegő. Na de a dolog nem ennyire egyszerű,
1: hát ez...
2: mert ugye forog is a föld egyrészt, másrészt ugye keletkeznek a hideg és a meleg levegő határán ciklonok. A ciklonoknak ugye a feladata, vagy amit ők csinálnak, ugye ezt a légtömeget gyakorlatilag összekeverik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ezt a meleg légtömeget ő felcsavarja maga köré. A ciklonban alul összeáramlás van, felül pedig szétáramlás, és ez a szétáramló levegő valahol lepakolódik. Ahol lepakolódik, ott magas lesz a légnyomás értelemszerűen, és azt a magas légnyomást ilyen forró légtömeg is kitöltheti, hogyha a nyári fél évről beszélünk.
1: Miért nem látszik itt Magyarországon működni az általános iskolás vízkörforgás? Azt tapasztalom, hogy a Velencei tó pikpak elpárolog. De ha fölnézek az égre, sehol egy felhő. Pedig a Velencei tónak most ott kéne fönt bodrocskás felhőkben lenni. De miért nincs ott?
2: Elpárolog ez a vízmennyiség, de ugye nem minden vízmennyiség, tehát nem feltétlen jutunk el addig a szintig, ha alul nagyon száraz légtömegről beszélünk, akkor egész egyszerűen nem látjuk felhőként megjelenni azt a vízmennyiséget, ami a légkörben van. Tehát, hogyha száraz a levegő, úgy is mondhatjuk, hogy légköri aszály van, akkor mi nem fogunk felhőzetet látni az égbolton. Ahhoz le kellene legyen nedvesség. Nem úgy keletű, hogy már sok-sok éve, aszályos éveket zárunk, tehát kevés az eső, kevés a csapadék, egyre mélyebb a talajvíz szintje, és honnan tudna máshonnan pótlódni ez a nedvesség, mint a talajból, a vízfelületeinkből, vagy a növényzeten keresztül, szintén a talajból. De hogyha ugye kevés a nedvesség a talajban, egyre kevesebb van sajnos, egyre mélyebben vannak a talajvizek, különösképpen ugye az Alföldön, nem fog megjelenni, nem fog tudni kialakulni zivatar, még akkor sem, hogyha mondjuk ezt a légköri feltételek megengednék, tehát a labilitás rendelkezésre áll, de ha nincs kellő mennyiségű nedvesség a légkörben, akkor nem lesz se felhőzet, illetve ha meg is jelenik a felhőzet, már nem tud adni csapadékot.
1: Miért nem sugárzódik ki felhőtlen, csillagos éjszakán az a hő, amit napközben megkapunk? Elvileg a világűrben hideg van. Ki kéne mennie, le kéne hűlnie. Miért nem tudja ezt most megcsinálni?
2: Hát azért nem tudja megcsinálni, mert egyrészt nagyon rövidek az éjszakák. Tehát gyakorlatilag ugye most volt a nyári napforduló. Nyári napforduló, nem a napi egyenlőség, napforduló. Ugye most volt, és az éjszakák ugyan innentől kezdve ugye hosszabbodnak, de ugye itt nagyon picivel lesz hosszabb az éjszaka. Tehát egyrészt nagyon rövid az az időintervallum, amikor nincs besugárzás.
1: Este 9-kor még simán világos van.
2: Pontosan, és hajnali 3-4 környékén már ugye világosodik. Úgyhogy emiatt nincs ideje ennek. Ugye ha ez a hőhullám augusztusban érkezik, vagy augusztus második felében, ugye erre már voltak példák, akkor például nem tudna ennyire, tehát nem tudna ilyen magas középhőmérséklet kialakulni. Vagy legalább az éjszakai órákban egy kis lélegzetvételhez, felfrissüléshez jutnánk.
1: Úgy lesz vége, mint ahogy megtanultuk gyerekkorunkban, hogy jön a végén egy ilyen pusztító eső, meg még plusz jégeső? Tehát ez a vége mindig a hőhullámnak?
2: Az esetek legnagyobb részében igen. Különösképpen, hogyha ennyire forró légtömegről van szó, ugye itt a olyan nagyjából 10-15 fokkal hűvösebb, vagy nevezzük, kevésbé hideg légtömeg érkezik majd a jövő hét közepén. Hogyha még ehhez olyan dinamikai feltételek is teljesülnek, hogy jó lesz a szélnyírás, a szupercellás zivatarok kialakulásához, akkor szinte borítékolható, hogy itt komoly károk keletkezhetnek.
1: Hozzá kell szoknunk a golflabda nagyságú jegekhez, ezt amerikai filmekben lehetett látni. Jó, egészen eddig a viharvadászok mentek, és akkor ott tört össze minden, de most már nálunk is van.
2: Hát ugye ennek nyilván, tehát dinamikai oka az, hogy a szupercellás zivatarokat ilyen óriási jég kíséri, az egy egyik ok. A másik ok pedig nyilván az, hogy Észak-Amerika, mivel ugye nyitott kontinens, ezért a melegebb légtömeg is akadálytalanabbul tud oda áramlani, közel van a Golf-öböl, meg a mexikói öböl, vagy most már amerikai öbölnek hívják, nem tudom.
1: Lesz majd én ezt még
2: talán mexikói öbölnek, vagy golf öbölnek tanultam földrajz órán, de mindegy, lényegtelen is. Ja, az a lényeg, hogy közvetlenül nagy mennyiségű víztömeg, forró víztömeg tud beáramlani, és ez találkozik a lezúduló hidegebb légtömeggel, és mivel észak-déli irányba nyitott, ezért a szélnyírási viszonyok nagyon jók ahhoz, hogy szupercellás zivatarok alakuljanak ki, amelyekben ilyen hatalmas méretű jegek is ki tudnak alakulni. Ugye nálunk is a kulcs mozzanat az, hogy nagyon forró légtömegre érkezik a hűvösebb légtömeg.
1: Van valamilyen módszer azt kiszámítani, hogy egy nyáron belül egy ilyen hőkupola hányszor alakulhat ki? Nincs. Vagy a jó Isten keze van benne?
2: Nincs. Korábban kérdezték tőlem valahol, nem tudom, már valakinek adtam interjút ezzel kapcsolatban, ő azt kérdezte, ez volt a kérdés, hogy mire lehet számítani ezen a nyáron. Azt mondtam, hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva tuti, hogy egy hőhullámos nyár lesz. Ugye viccesen a kollégákkal azt beszéltük bent, hogy lehet, hogy csak egy hőhullám lesz, de az lehet, hogy szeptemberig tart. Mert ugye, ha lélegzetvételhez is jutunk, nem biztos, hogy annak az időtartama, vagy a hossza olyan lesz, hogy azt mondhatjuk, hogy na, ott véget ért a hőhullám, és a következő az nem tudom, mikor kezdődött. Ugye az elmúlt években inkább az volt a jellemző, hogy volt egy pár darab hőhullám, amit azért tehát hogy legalább egy hét eltelt, mire jött a következő, vagy kettő. De ugye az már nem nevezhető szerintem hőhullámnak, hogyha mondjuk csak pár napra szűnik meg, és utána kezdődik előről az egész. De nem lehet megmondani. Tehát az biztos, hogy nem lehet megmondani. Csak az elmúlt évek tapasztalatából tudunk indulni.
1: Domborzati viszonyok egy ilyen levegő tömeg mozgását képesek befolyásolni, mondjuk az Alpok vonulatai, azok megtolják. Fényképeken, videókon lehet látni, hogy a felhők átbuknak, és egészen más formát kapnak egy ilyen hatalmas hegyvonulat mögött. Vagy ez nem ez a kategória?
2: Hát, hogy ne tudna? Hát, ha az európai maximum hőmérsékletet valaki rákeres, és megnézi, hogy feltette a kérdést, hogy miért pont Franciaország volt a legmelegebb pontja Európának napokon keresztül. Ugye furcsa módon még Spanyolországban is mondjuk úgy, hogy kevésbé volt forró az idő, mert tényleg nem egy helyen 43-44 fokot mutatott a hőmérő Franciaország délnyugati részén, de ugye ott a Pireneusok, amin át kell ez a meleg levegő, és ugye ahogy át kell, még melegszik is egy picit, és ott ezért magasabb hőmérséklet tudott ilyen értelemben kialakulni. Most nyilván az Alpok is tud ilyen dolgokat csinálni, meg a Kárpátok szokott is csinálni, de hogy mondjam, tehát olyan nagy mértékben nem tudja befolyásolni, vagy nem ilyen módon befolyásolja, hogy most akkor kevésbé lesz forró a légtömeg, hanem inkább ugye ez itt a front átvonulásokat tudja jobban megakasztani.
1: Az, hogy mi a Kárpát medencében vagyunk, ez jó vagy rossz egy ilyen hőkupola esetén? Az ember nem szeret általában alul lenni, de van, amikor az kifejezetten jó is lehet, mert mondjuk több benne a víz.
2: Hát én nem tudom, hogy mondjuk, ha most több lenne a víz itt a Kárpát-medencében, akkor valószínűleg lehet, hogy lenne felhő, de a összességében magát az időt elviselni valószínűleg nehezebb lenne, mert a magasabb páratartalom az sokkal nehezebben elviselhető ugyanazon a hőmérsékleten. Tehát, hogyha van egy 35 fokos kánikulánk, és mondjuk csak 20% a relatív nedvesség, akkor ezt mondjuk jobban elviseli mindenki, mintha mondjuk 40-50 vagy akár 60%.
1: Ennek a mostani jelenségnek, a hőkupolának a globális felmelegedéssel van bármi összefüggése, vagy az egyik az időjárás, a másik pedig éghajlati kérdés? Tehát van-e összefüggés?
2: Hát jó kérdés. Én azt mondom, hogy van összefüggés, tehát nyilván az, hogy mert ugye hőkupula ilyen értelemben létezett, csak ugye az, hogy egy adott területen, tehát az, hogy Franciaországban napokon keresztül rekordok dőlnek, Spanyolországban szintén, az Egyesült Királyságban úgy szintén itt az elmúlt napokról beszélek, több hőmérsékleti rekordot adtak át a múltnak. Lehet, hogy ez nálunk is megtörténik. Ugye az abszolút hőmérsékleti maximumot Magyarországon 2007 július 20 tartja, akkor Kiskunhalason 41,9 fokot mutatott a hőmérő. Az előző rekord az 2000-es, az azt megelőző rekord talán az 1950-es évekből származik, lehet, hogy pont 1950-ből, már nem emlékszem rá pontosan. De az biztos, hogy ha megnézzük a sormintát, ugye az első rekord 2000-ben dőlt, a második rekord 2007-ben, azóta pedig eltelt 20 év, és ott tartunk, hogy ez a megdönthetetlennek itt rekord is veszélybe kerül. Tehát ez mindenképpen ijesztő tendencia, és ilyen értelemben visszacseng az, amit a klimatológus kollégák már szerintem legalább 15 éve mondanak, hogy a szélsőségek erősödni fognak, tehát egyre melegebbé válhat az időjárás, illetve ezeknek tehát a szélsőségek erősödhetnek és gyakoribbá is válhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan irányba megyünk, ami nem feltétlen tűnik jónak.
1: A szélsőségek felerősödése az előrejelzést nem teszi bizonytalanabbá? A szélsőségek, az ember úgy képzeli, hogy mindig valamilyen irányban kiugró tüskék egy folyamatban. A szélsőséget nehezebb előrejelezni, de lehet, hogy tévedek.
2: Ugye az, hogy egy-egy... Ugye ennek a hőhullámnak az előrejelzése is szerintem viszonylag jól leírható. Hát én már nem is tudom, hogy hány nappal ezelőtt került be az előrejelzésünkbe a 40 fok először vasárnapra, és aztán ugye a jövő hét első napjaira is, de talán az ötödik vagy a hatodik napra előre már látszódott, hogy ennyire meleg idő tud lenni. Tehát itt van idő, tehát van idő a felkészülésre, kvázi a szélsőséges időjárást is egészen jól lehet előrejelezni. Ilyen értelemben nem kell attól tartani, hogy mondjuk a szélsőségeket nem tudja, hiszen az időjárás az fizikai törvényszerűségeken alapszik, és szerencsére az időjárás előrejelző modellek ezeket már jól megfogják és előrejelzik. Itt inkább csak ami a nehézséget okozza, az mondjuk majd az lehet, hogy amikor ennek vége lesz, akkor mondjuk hol alakulhatnak ki pusztító zivatarok, szupercellás zivatarokra gondolok.
1: Azt egyetlen lehet az szupercellát valamilyen módon, vagy csak amikor már látjuk.
2: Csak a feltétel rendszerből látjuk egy adott területen, tehát hogyha ugye, ennek a zivataroknak az ős hazája, ha lehet ilyet mondani, ugye Észak-Amerika, és ott ugye hatalmas területen az ottani veszélyező kollégák, azok ugye vonalakat húznak be, és hát ugye egy-egy ilyen vonal, ami már nem tudom én, a hármas fokozatot jelenti, hogy ott már tényleg minden lehet, tornádó, x-szakadás, földindulás, ilyesmi, meg golflabda nagyságú jég, az sokszor többszöröse Magyarország területének. De azt, hogy ott minden, nyilvánvalóan nem minden pontban fog golflabda nagyságú jégesni, csak maga a légköri feltételek olyanok, hogy kialakulhat azon a területen bárhol potenciálisan egy ilyen pusztító zivatar.
1: Látják egy ilyen hőkupolának a viselkedését, mérő pontok vannak, plusz műhold, plusz a repülőgépek légnyomás adatai, tehát honnan szedik össze azt az adatmennyiséget, amiből a lehető legpontosabban látják, hogy mi történik a levegőben.
2: Hát ugye a hőkupola jelensége, amit mondtam is, gyakorlatilag egy magas nyomású légköri képződmény, ezt ugye anticiklonnak becézgetjük mi meteorológusok, amelyet forró, szubtropusi eredetű levegő tölt ki. Ez az időjárási térképeken a meteorológus számára világosan megjelenik, már az előrejelzésekben is, és aztán amikor már látszódik, akkor pedig a mérőhálózatokon keresztül látjuk a hőmérsékleti adatokból, hogy nolám-lám, plusz ugye a műholdképről pedig azt látjuk, hogy hát nem sok felhőzet van a területen, zavartalanul süt a nap, és erős a nappali felmelegedés. És ugye ennek a mozgását látjuk, hogy mit fog csinálni, merre mozdul a magas légnyomás, hol merre mozdul el a meleg légtömeg. Ugye ezt az időjárás előrejelző modellekből szedik ki az előrejelző szaknyelvet.
1: De ahhoz, hogy ezek működjenek, elegendő mennyiségű adat kell. Tehát jó sok helyről kell a hőmérsékletet, meg a légnyomást, meg a szél irányt, meg ilyeneket mérni. És akkor ebből egy modell, egy számítógépes modell képes összerakni, és nekem kirajzolni a számítógépemre, hogy mi
2: pontosan
1: történik.
2: Pontosan erről van szó, csak itt ugye tehát ez egy globális társasjáték, mert ugye ahhoz, hogy előrejelzést tudjunk adni az egész földgolyó, földgolyóra, ahhoz minden pontban tudnunk kell, hogy milyen a jelenlegi időjárás.
1: Annyira összefüggő a globális társasjáték, hogy nem lehet benne luk? Tehát minden meteorológiai szolgálat össze van kapcsolva, és mindenki látja mindenki adatát, és ezek úgy áramlanak. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk egy három országból nem jön adat, és akkor ki kell találni, hogy a fölöttük mi fog történni.
2: Hát ma már azért nem kell, hogy ilyesmi történjen, de azért a modell, tehát az egész, az a rács hálózat, amit a számítógép kiszámol nekünk, egy ilyen rács hálózatot kell elképzelni, ami háromdimenziósan körbeveszi, vagy behálozza a légkörünket, akkor talán így jobban tudom, mint az erek a testet, és csak itt egy szabályos, kvázi szabályos gömbhéjón elhelyezkedő rácsra kell gondolni. Ezeknek a rácspontokba kell, hogy legyen adat. De ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk az óceánokon nem tudunk minden pontban mérni, még...
1: Ott is vannak ilyen mérőbólyák, ott lengedeznek.
2: Vannak mérőbólyák, meg ugye ma már ugye azért elég

0: mondjuk a Brit-szigetek térségére, és ezért ott folyamatosan magas a légnyomás. Ez napokig, hetekig, extrém esetben akár néhány hónapig is fennmaradhat. Ennek nincs köze a mostani időjáráshoz. A Super El Niño az pedig ugye egy teljesen más helyen, tehát a csendes óceán trópusi övezetében meglévő anomáliáról van szó, ugye ott a tenger felszínnek a hőmérséklete, hogyha az átlagtól pozitív irányba tér el, akkor ezt El Niño-nak szokás nevezni, a Super El Niño pedig azt az elnevezést takarja, hogyha ha extrém 4-5 fokkal magasabb ez a hőmérséklet is megfelelő hosszú ideig fennáll, akkor ezt elnevezik Super El Niño-nak.
1: 4-5 fok az extrémnek számít? Azért, mert egy óriási víztömeg és nagy a hőkapacitás, és a 4-5 fokot
0: a tenger, a tengerfelszín esetében igen. Tehát azért azt is érezzük, tehát hogyha most a mai időjárásban indulunk ki, szerintem legalább 4-5 fokkal meghaladtuk a sok évi átlagot, ezt azért érezzük, hogy ez azért elég sok. Most gondoljunk bele, hogyha mindez a tengerfelszínnél jelentkezik, az sokkal több energiát, sokkal több potenciális energiát fog jelenteni.
1: 2026-ban milyen időtávra lehet, és milyen pontossággal időjárás előrejelzést csinálni, és kinek?
0: Nagyon jó kérdés. Ugye attól függ, hogy kinek szól, milyen felhasználás, tehát milyen felhasználási területről beszélünk. Továbbra is állítható, hogy általánosságban 7-10 napnál tovább megmondani, hogy pontosan milyen időre lehet számítani, azt nem lehet. Tehát vagy csak nagyon extrém helyzetben. Tehát nem ez a jellemző. Amit látunk, az az, hogy tendenciákat a 10. nap után esetleg lehet mondani, de az esetek legnagyobb részében gyakorlatilag oda lyukadunk ki, hogy körülbelül a klimatológiai átlag körül lehet a hőmérséklet. Ez így általánosan igaz. Az, hogyha a csapadék esetében már sokkal nehezebb a helyzetünk, hogy mondjuk várható-e valahol zápor, zivatar, tehát ami mondjuk pusztító, kísérő jelenséggel jár, az szinte lehetetlen megmondani, hogy ez pontosan hol, mert az, amit az előző blogban beszéltünk a szupercellák esetében, az bármely zivatar típusra igaz, hogy valamilyen kísérő jelenség alapján bekategorizáljuk, hogy az még nem lesz olyan durva, de az sem lesz minden pontban jellemző. Az pedig, hogy a csapadék mennyisége mennyi lesz, az pedig még sokkal nehezebb megmondani, különösen ilyenkor a nyári időszakban, mert simán előfordulhat olyan, mint az elmúlt héten volt jellemző, hogy a város egyes részein, itt a fővárosról beszélek, leszakadt az ég, és felhőszakadás méretű csapadék hullott, máshol meg sehol nem. Tehát 0 mm esett.
1: Azt számítási kapacitás többszörözésével sem lehet megoldani, hogy a pontosság, a területi pontosság nőjön. A meteorológiai előrejelzés az állítólag a világ egyik legfejlettebb számítási kapacitását használja, mert rettentő sok adatot kell földolgoznia. Tehát azzal sem lehet megmondani, hogy a Cecciános utcában fog-e esni az eső jövő héten délután 2-kor?
0: Hát azt, hogy lehet. Fog esni az eső, azt még talán meg lehet, mert mondjuk egy tartós csapadéknak az esélyét azért meg lehet mondani nagyjából. Ugye most ezekben a napokban nyilván tartós csapadéknak az esélye 0%, hiszen tartós csapadék az nem várható. Zápor, zivatar is majd csak nyilván a jövő közepétől, de hogy a záporok, zivataroknak az a sajátja, hogy ezt nem tudjuk előre megmondani, mert hogy egy adott területen képződhet, de ugye ahhoz, hogy kialakuljon egy zivatar, ahhoz ugye nagyon sok feltételnek teljesülnie kell, és az egyik ezek közül a leglényegesebb a nedvességi viszonyoknak a pontos ismerete. Most azt lemodellezni, hogy hol mennyi nedvesség van a légkörben, azt gyakorlatilag szinte lehetetlen, illetve azt, hogy hol fogja a városnak, melyik pontján fogja összeszedni annyira magát a nedvességi viszonyok, hol lesznek elegendőek ahhoz, hogy zivatar legyen, ez nincs modell, ami meg fogja mondani. Szerintem még a

0: mesterséges intelligenciával se nagyon fog tudni megvalósulni.
1: Itt tartós, aszályos időszak után ökölszabály szerint csökken a felhőképződés esélye. Tehát annyira, tehát mondjuk 10 évig aszály van valahol, és annyira lehúzódik a víz, meg kifolyik az országból, akkor ott nem is lesz csapadék, az ember így okoskodik.
0: Nem. Nem, mert nem csak az határozza meg. Tehát itt amit ugye nagyon sokan hiányolnak, az a helyi zivatarok. És most itt nem olyan típusról beszélek, mint amit mi hőzivataroknak szoktunk nevezni meteorológusok, ez az úgynevezett egyszeres zivatarnak az intézménye, vagy jelensége, inkább akkor így fogalmazok. Amikor egy adott ponton nő egy zivatarfelhő, kihújja magát, és kész. Most ennek az időtartama karakterisztikusan egy nagyjából fél óra. Még felépül a zivatarfelhő, kihújja magát, és eltűnik. Ha nincs alul kellő nedvesség, akkor ez nem fog létrejönni. De persze az is igaz, hogy attól még lehet zivatar, hogy alul nincs nedvesség, meg lehet eső attól, hogy alul nincs nedvesség, mert ilyen alapon egy-egy csapadékszegény évet nem tudna követni csapadékosabb év. És ugye itt visszautalok furcsa módon Magyarországon az egyik legcsapadékosabb év 2010, a legszárazabb 2011. És ugye hogy lehet az, hogy a legcsapadékosabb után jött a legszárazabb, ilyen értelemben ennek nem szabadott volna bekövetkeznie, hogyha ebből a logikából indulunk ki, mert a légkör azért nem így működik. Tehát ha kellő mennyiségű nedvesség érkezik mondjuk a középső troposzférában, akkor ki tud alakulni, igen, és ki tud alakulni zivatar. Az összes éjszakai zivatar az hasonló okokból alakul ki, mert a középső troposzférában van víz, van kellő nedvesség, és van hozzá olyan kényszer, olyan hatás, aminek a következtében ez a légtömeg emelkedni képes, és ha emelkedik, akkor kicsapódik, felhőképződik, és kihullik belőle, aminek ki kell hullani belőle.
1: Amikor egy felhőből kihullik az eső, akkor a felhőbe marad valami? Vagy akkor az eloszlik, eltűnik? Tehát akkor olyan, mint egy szivacs, egy felhő?
0: Tud úgy viselkedni, mint egy szivacs, mondjuk úgy, de olyat is látunk ugye sokszor, hogy egy adott terület felett folyamatosan esik, és nem akarja abba hagyni, azért, mert olyanok a légkörű viszonyok, hogy oda abba kvázi az egy pontba koncentrálja az összes nedvességet a környékről.
1: Eső csinálással foglalkoznak a meteorológusok? Adnak hozzá tanácsot? Pekingi olimpia idején lehetett ezt hallani, hogy ott megpróbálták megoldani, hogy hol essen, meg hol ne essen az eső. Tehát elvileg, ha kellő mennyiségű adat van, akkor meg lehet azt mondani, hogy akkor most kell valamit csinálni?
0: Na most... Hát én az időjárás módosítással maradjunk annyiban, hogy elképesztő szkeptikus vagyok. Tehát ha nincs a légkörben kellő mennyiségű nedvesség, ugye ha jól emlékszem, a kínaiak talán valami ilyesmivel próbálkoztak, hogy a légkörben lévő részecskéknek a számát növelték meg, amelyek vizet képesek megkötni. Na de ha nincs elegendő nedvesség abban a légkörben részben, akkor hiába juttad bele olyan részecskét, ami képes megkötni a vizet és kihullani, nem fog sikerülni neki a mutatvány. De ez csak, mondom még egyszer, ez csak egy szelete. Mert oké, ha ezt meg is csinálta, akkor kell, hogy legyen egy olyan kényszer, amiből felhőzet képződik, és ki is hullja magát a felhő.
1: Az a kényszer, azok a nyomás viszonyok? Meg a
0: emelkedésre kényszeríti a légtömeget. Ugye ennek többféle formája lehet, mert okozhatja hőmérsékleti advekció, ez lehet hideg vagy meleg advekció, generálhat feláramlást, mondjuk így. Lehet örvényesség advekció, tehát hogy a levegőben, ugye örvénylő turbulens mozgások révén egy adott terület, ahogy egy-egy ilyen örvény mozog, a légkörben az adott terület felett elhaladva feláramlást generál szintén, ami a felhőképződést és csapadékképződést segíti. De ha ezek nincsenek, akkor nem lesz csapadék, nem lesz felhőzet se.
1: A feláramlás az, az, amit a vitorlázó repülők keresnek, meg a sárkány repülősök, például, hogy rájöjjenek?
0: Az is egy feláramlás, csak ugye a feláramlásnak is nagyon sokféle formája van, mert lehet a nagytérségű rendezett feláramlás, amit a sárkányrepülősök meg a siklóernyősök keresnek, az nem egy rendezett nagytérségű, hanem ő ugye keresi azokat a helyeket, ahol éppen a termékre felülve szépen tud egyre magasabb és magasabbra jutni.
1: Úgy függ össze a rendszer, hogy ahol feláramlás van, ott kell mellette lennie valahol leáramlásnak is, igen, hogy a végén ne üljünk itt egy vákumba levegő nélkül.
0: Pontosan. Pontosan. És ugye nyilván itt, de itt össze is függnek a dolgok, tehát hogy simán lehet, hogy egy adott térrészen csak feláramlás van, akár nagy területen is feláramlás van, akár egy magyarországi területen is, hogyne. Ez simán előfordulhat, de akkor nyilván egy hasonló területen lesz leáramlás is.
1: És ez a feláramlás-leáramlási viszonyokat az domborzattal összefügg? Vagy az alsó hőmérséklettel függ össze?
0: Sok mindennel összefügg. Igen, a hőmérsékleti viszonyokkal is összefügg, nyilván attól, hogy ezek hogyan változnak, merre mozognak, és nyilván az, hogy milyenek az áramlási viszonyok, hogy milyen a magasban az áramlások iránya, milyen nagysága van, tehát az is mind-mind, tehát ez egy tehát háromdimenziós a légkör, és ugye az egészen picitől, tehát a pici bárányfelhőtől megyünk egészen addig, hogy mondjuk egész Magyarországon felhős, borult az ég, és esik az eső. Tehát egy, nagyjából ez a skála.
1: Nem mindenkinek van szüksége ugyanolyan pontosságú adatra, mert nem mindenkinek fűződik érdeke ahhoz, hogy pontosan tudja, mi lesz első. Egy mezőgazdásznak nyilván nagyobb érdeke fűződik hozzá. Tudja, hogy mikor lehet a géppel rámenni, vagy mikor ne menjen rá a géppel. Más pontosságú adatokat tudnak szolgáltatni a különböző felhasználóknak, vagy ugyanabból főznek mindenkinek?
0: Mindenkinek ugyanabból. Tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy ó, a mezőgazdásznak pontosabb előrejelzésre van szüksége, ezért pontosabb előrejelzést adunk neki. Az, hogy mennyire pontos az az előrejelzés, azt az adott időjárási helyzet határozza meg. Mert most azért elég jó pontos előrejelzés lehet adni, hogy holnap se lesz nagyon felhőzet, még csak felhőzet se az égen, nem hogy még csapadék. Ez egy elég jó előrejelzés. Mondhatni, hogy ugye ez egyike, amikor gyakorlatilag 100%-os előrejelzést lehet adni.
1: De amikor ilyen időjárás jelenség van, akkor könnyebb a dolguk, mint amikor olyan átlagos az idő, amiből kisülhet ez is, meg az is?
0: Persze, sokkal könnyebb. Meg nyilván akik a döntéshozónak is nyilván sokkal könnyebb és egyszerűbb a helyzete, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, tuti, esni fog, vagy azt mondjuk neki, hogy fú, hát most még ez is lehet belőle, meg az is lehet belőle, most ugye szabadtéri rendezvényeknek a korszak, vagy hát az időszakát éljük, nem a korszaka, mert már elég régóta vannak szabadtéri rendezvények, de hogy ugye amikor szabadtéri rendezvények időszaka van, ugye mindig ez a nagy kérdés, az esküvő kint legyen, bent legyen, a vacsora, a grillparti mikor legyen, mikor nem fog esni, stb. És nyilván, hogy egy ilyen helyzetben sokkal egyszerűbb a helyzetünk, nyilván az, hogy ennyire meleg van, az senkinek nem jó.
1: De egy meteorológiai szolgálatnak mi a hozzáállása ahhoz, amikor tőle akarják tudni a bizonytalant, hogy csináljak-e partra szállást Normandiában? Például elég nagy jelentőségű kérdés. És akkor ott ül a meteorológus, és tőle várják, hogy eldöntse, hogy csináljanak-e partra szállást Normandiában, vagy ne. De akkor a meteorológus ilyenkor azt mondja, hogy nem tudom, hogy csináljatok-e, mert olyan pontosan nem tudom megmondani.
0: Hát ezt a döntéshozónak, nekünk a feladatunk meteorológusoknak az, hogy kvázi tájékoztassuk őket a kockázatokról és mellékhatásokról. Tehát elmondani neki, hogy a döntéshozónak, hogy még várjunk, még várjunk egy fél órát, még megnézzük, jó, még úgy tűnik, hogy várhatunk vele. Tehát azt kell neki elmondani, főleg, hogyha van egy bizonyos limit, hogy azt látjuk, hogy hát igen, ott vannak, látjuk a felhőket, látjuk, hogy közel van, látjuk, hogy esik belőle, még be is erősödhet, oda is elérhet. Ne legyen, szerintünk ez kockázatot jelent, erősödhet ez a zápor, az lehet belőle zivatar, akkor a rendezvény szervező azt fogja mondani, hogy akkor elviszi bentre az eseményt még akkor is, hogyha esetleg nem tudom, ez nagy szervezést, vagy külön munkaerő bevonását jelenti adott esetben.
1: Szokták érteni a megrendelők, a döntéshozók a matematikai statisztikának a fogalmait, mert mondjuk azt mondják, hogy 50%-ot mondanak, abból egy átlagember azt az esélyt vonja le, hogy vagy igen, vagy nem. Csak ugye az 50% az nem azt jelenti, hát hogy vagy igen, vagy nem.
0: Igen, az 50% az egy elég nagy százalék. De ugye azt is jelenti, hogy ilyen kicsit ilyen statisztikai megközelítéssel, hogy 10 esetből, ha veszünk egy ugyanilyen ezt a helyzetet, azt mondja, 10 esetből 5-ször esik, 5-ször nem esik. És ugye ez a nehézsége, ezt szoktuk mondani, hogy persze ezt így elmondani nagyon egyszerű, de nyilván amikor az ember benne van, meg a rendezvényszervezők, ugye azért ők együtt élnek az időjárása, hogyha arról van szó, és akkor egyrészt tudnak tőlünk tanácsot kérni, hogy most akkor mit csináljon.
1: Jó, de amikor meghallja azt, hogy ez 50% azt jelenti, hogy 5-ször esni fog, 5-ször meg nem fog esni, akkor nem kérdeznek vissza, hogy jó, de most erre én hogyan varjak gombot? Tehát mi lesz a holnap?
0: De nem szoktak erre gombot varni, vagy hát legalábbis én nem tapasztaltam, hogy akár ugyan elég sok mindenki, nem csak rendezvényszervezők, a filmforgatásokkal kapcsolatban.
1: Nekik sem mindegy.
0: Nekik sem mindegy, hogy éppen milyen időjárás a jellemzőben fog esni, vagy nem fog esni. Nyilván ez nagyon sok minden, sok esetben ugye még a nappali forgatásról van szó, a felhőzet megléte, nem léte,
1: nyilván nem a fényviszonyokat. Természetes körülmények között az ének az esőben, és azt kapja, hát, hogy
0: itt most ez most itt azért itt kicsit nehézkes lesz a következő néhány napba, de igen, tehát azért az esetek nagy részében én azt gondolom, hogy ők értik és érzik, hogy mit jelentenek ezek a számok.
1: Mindegyikünk telefonján ott van számtalan időjárás előrejelző applikáció. Ezek az applikációk, ezek milyen adatból dolgoznak? Egyszer hallottam igaz külföldön egy ottani embert, aki azt mondta, hogy mindig nézzük meg, hogy az én applikációm az a lehető legközelebbi meteorológiai szolgálat adatait használja, mert annál pontosabb lesz. Ez igaz vagy nem igaz?
0: Szerintem ez jó eséllyel igaz, mert ugye nyilván a szakmámból adódóan én is kapok megkereséseket, akár rokonságon belül, vagy kívül barátok is kérdeznek, hogy itt vagy ott milyen idő lesz. És főleg, hogyha olyan helyre mennek, ahonnan aztán már végképp nincs fogalmam, hogy milyen időjárás szokott ott lenni, akkor azt szoktam mondani, hogy hát akkor googlizd le, hogy ki ott a helyi góri, és amit írnak ők, na az, arra próbálj alapozni, mert az, hogy én most én mit látok innen a világnak a másik feléről, hát azt azért nem. És ugye az applikációkra visszatérve, illetve vannak olyan telefonok, nem tudom, én soha nem tudom, mert én nem nézegetem, mert nekem nem szorulok az applikációra, de az, akinek be van építve, ugye megmutatja neki, hogy milyen idő van. Ez valószínűleg alapból a telefonokon ez egy nyers modell adat, ami nem feltétlen fogja visszaadni a valóságot. Ezért hajlok arra, hogy azokkal az applikációkkal dolgozzunk, ahol mondjuk a nemzeti, mondjuk ha elmegyünk Franciaországba, akkor érdemes a Meteo France-szal foglalkozni, vagy az ő applikációjukat megnézni, mert valószínűleg az lesz a legjobb, vagy a legpontosabb.
1: Mit nehezebb előrejelezni, egy totál síkvidéki, szaharai időjárást, vagy egy ilyen mondjuk Ausztria hegyvidéki időjárását? Az egyikben még nem jártam, de Ausztriában azt tapasztalom, hogy ott bármi lehet, akár egy napon belül is. Ha az ember fölmegy a hegyre, úgy kell fölöltözni, hogy lehet hideg, lehet nagyon meleg, és a kettő között minden, amit csak el lehet képzelni.
0: Hát síkvidékre sokkal egyszerűbb. Tehát a hegyek azok mindig megbonyolítják a történetet. Tehát, hogy ott... És ugye ha az ember a hegyen jár, és mondjuk felhőzetet lát, és olyan ijesztőnek tűnik, akkor az is lesz. Tehát az egy ilyen ökölszabály. Az én hegyvidéki ismereteim szerint, bár én nem sokszor jártam, inkább csak téli időszakban a hegyekben, de ugye az is tud cifra dolgokat produkálni a tél.
1: Még egy, ahelyről jut eszembe, a villámlást. azt lehet előrejelezni? Azt látom, hogy vannak villámtérképek, de azok azt hiszem nem azt mutatják, hogy hol fog villámlani.
0: Azok már
1: hol villámlik éppen.
0: Igen.
1: Lehet előrejelezni? Az ijesztő felhőből lesz villám? Vagy egy megfelelően ijesztő felhőből lesz csak villám?
0: Hát amikor a prognózis, vagy az időjárás jelentésekben elhangzik, vagy olvassuk a szöveget, és hogy zápor, zivatar előfordulhat, akkor a zivatar az ugye maga az elektromos jelenségre utal, tehát hogy ott már olyan heves mozgások alakulnak ki a felhőn belül, hogy töltés szétválasztódás jön létre, ami előbb-utóbb elektromos kisüléshez vezet, vagy a felhő bizonyos részei között, vagy a felhő és a talajfelszín között.
1: Attól függ, hogy hol van különbség.
0: Persze.
1: Merre tart a meteorológia tudománya? A nagyobb számítási kapacitás beépítése felé? Még, még mindig a megfigyelések adaptálása irányába?
0: Részben igen. Részben pedig ugye a mesterséges intelligencia alkalmazása zajlik gőzerővel. Ugye nyilván, tehát a meteorológia mindig is egy ilyen rendkívül dinamikusan fejlődő tudományág volt, ugye gondoljunk csak az informatikai robbanásra, ugye nagyon sok mindent előmozdított, most pedig ugye a mesterséges intelligenciával vannak arra kísérletek, illetve abba az irányba mutatnak dolgok, hogy a számítási kapacitás csökkenthető, miközben a maga az előrejelzésnek a jósága vagy pontossága az nem sérül olyan nagyon.
1: De hogy azért kell csökkenteni a számítási kapacitást, hogy a világ összes áramát ne egye meg egy működő meteorológiai modell, meg a világ összes hűtővizét se. Hát arra kelljen fordítani?
0: Ha nagyon le akarjuk fordítani, akkor igen, meg hát nyilván ez elképesztő erőforrás igényes. Persze az is erőforrás igényes, ha az ember egy mesterséges intelligenciát fejleszt, de nyilván az, ha már egyszer kifejlesztette, akkor utána gördülékenyebben és olcsóbban fenntartható, mint mondjuk ugye a, mondjuk így, hogy a hagyományos informatikai része a meteorológiának.
1: A fizikai megfigyelőpontoknak, nekem van olyan ismerősöm, akinek a kertjében 30 éve áll egy ilyen tartály, amiben méri, hogy mennyi eső esik, meg télen meg a havat. Ennek van jelentősége még a mesterséges intelligencia, meg a műholdak világában?
0: Persze, hogy van. Hát ott a... Ugye, miért? Egyrészt, tehát miért jó neki? Nyilván az adott területről kap egy információt, egyrészt, hogy milyen változékonysága van a lehulló csapadéknak. Esetleg a csapadék mennyiségben van-e valami tendenciózus eltérés, ezt meg lehetne vizsgálni. Illetve hát, hogy mondjam, az, hogy hány milliméternyi csapadék tud kihullani egy adott felhőből, ezt a legnehezebb a meteorológiában megmondani, már a pontosság szempontjából értem, a zivataroknál szinte nem is lehet, mert csak azt látjuk, hogy a kihullható víz mennyi, és a kihullható víz, hogyha magas, akkor azt mondja az ember, hogy itt akkor felhőszakadás, vagy meg lassú a cella áthelyeződés, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt felhőszakadásnak van nagy esélye. Tehát akkor rövid időn belül nagy mennyiségű csapadék lezúdulhat. De az, hogy megvannak a hagyományos, mondjuk így hagyományos mérő műszerek, azokból egyrészt a radaros csapadék intenzitás alapján is tud a szakember javítani az előrejelzéseknek a minőségén, hogy az adott radar reflektivitáshoz mekkora csapadékmennyiség kapcsolódik. Ilyen értelemben már a radarképen megjelenő radarcélból kihulló csapadékot is jobban tudja megbecsülni, illetve fel lehet használni ezeket a méréseket arra, hogy a légkörben található nedvességi viszonyok alapján azokat a parametrizációs eljárásokat, amik ugye alapján a csapadékmennyiséget mi megmondjuk, azokat tudjuk jobbá tenni. Tehát ezeknek van jelentősége. Meg ma is. Másrészt pedig, aki mondjuk a mezőgazdaságban dolgozik, ő neki meg kulcskérdés, hogy lássa, hogy az adott területen, az adott kultúrában mennyi csapadékra van szüksége.
1: Megméri, hogy mennyi esett, megnézi a modellt, és ha passzol, akkor azt mondja, hogy jól működik a modell, és én számíthatok arra, hogy a jövőben a modell alapján fogom tudni, hogy mennyi csapadék lesz.
0: Hát, hogy mennyire jól működött abban a szituációban, az az egy modell, amit ő megnézett, és legközelebb is valószínűleg oda fog fordulni. Én itt most nyilván arról beszélek, hogy ő azért méri, hogy mondjuk az adott, nem tudom én, kultúrában, nem tudom, szüksége van még, esett 20 mm, de még
1: kéne még
0: 10 vagy 15, és akkor ő ezt akkor öntözéssel tudja pótolni. Nyilván víztakarékosság szempontjából ez kulcskérdés, hogy akkor nem húzza ki a talajvízből, vagy nem tudom én, összegyűjti az esővizet, és akkor tud a kultúrának adni.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Gál Áron, a Hungaromet Nonprofit ZRT időjárás előrejelző osztályának vezetője volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilis-Szentkereszten, ahol áttekintették többek mellett a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az illegális migráció kérdéseit és a következő hónapok ütemtervét is. Magyar Péter szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, melyeket az Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most ők látnak, hangsúlyozta a miniszterelnök. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a szervezet hétfőn. A Magyar Református Szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, tanfelszereléseket várnak általános és középiskolás gyerekeknek egyaránt. Pénzadománnyal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, valamint átutalással, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretetszolgálat, többek mellett Debrecenben, Ózdon, Mátészalkán és Sátoraljaújhelyen. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretetszolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Cserépfaluban 450 éves a református egyházközség. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabói Zempléni településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezett történeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal, mondta a Gavruca nagyemese lelkipásztor. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, több mint 720 helyszínen működött párakapu, és 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, melyek javítását azonnal megkezdték. Közölte azt is, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. A kormányfő szerint a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlon versenyre is ivóvizet szállított. Arra kérnek minden munkáltatót, tette hozzá Magyar Péter, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, azt is kérik, a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sánap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hiszen a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Az Abaújvárosi Református Gyülekezet idén is megrendezi lelkesítő családi napját Abaújváron.
3: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi a eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
4: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
2: A beregszász járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immár 13 éves múlta visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésére a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
2: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
3: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órába ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
4: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
3: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
3: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BMF fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is, nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
4: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
3: Ez volt az első alkalom, hogy ezt kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek 24 óra, az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szoba ott központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
3: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
4: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott ez eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
3: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban, közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Az Abbaújvári Református Gyülekezet idén is megrendezi lelkesítő családi napját Abbaújváron, július 4-én szombaton. A nap témája édesanyák. Az egész napon való részvétel ingyenes, de az ebéd előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők azt kérik, hogy július 1-ig jelezze mindenki részvételi szándékát. A részletekről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélget Kisnéveres Viktória.
2: Szóljunk a nap részletes programjáról, hiszen aki járt már egy ilyen alkalmon, tudja, hogy dicsőítés, bizonyságtétel, beszélgetések, ugye több helyszínen valósulnak meg. Az idei évben mivel várják az ide érkezőket?
3: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi az eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet. Viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél. Mert az én szememben az édesanyák csak úgy tudnak igazi édesanyák lenni, hogyha egy családban vannak. Így a család fontosságát próbáltuk meg kiemelni, és természetesen lesz olyan bizonyságtétel is, amikor már csonka családról beszélhetünk, de mégis szeretnénk ezt az egységet képviselni az egész nap folyamán. A dicsőítés is elhangzott, hiszen nagy fontos szerepet kap az egész napban a zene, a keresztény zene. Három dicsőítő csoport lesz az egész napunkban. A Bucka Band Felvidékről, Szlovákiából, akik református lelkészekből álló dicsőítő együttes, aztán a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség ifi csapata jön, hogy az ebédidőben egy óra hosszán keresztül a dicsőítésükkel is emeljenek bennünket Istenhez, és közben pedig bizonyságtételek hangzanak el, és a záró evangelizációra felkészítő dicsőítés pedig a Pásztor Tíz Zenekar fogja nekünk szolgálni és szolgáltatni, hogy az ő énekeik által tudjunk véletlenül felkészülni majd a záró evangelizációra, amelyet ebben az évben Hanyi György hajdúsársadi református lelkipásztor fog tartani. A délelőtt az körülbelül olyan 9:30-kor kezdődik, azért mondom, hogy körülbelül, hiszen már a regisztrációs sátrak azok

0: Menes betegek és autista beteg gyerekeknél tudunk elég szép eredményeket elérni.
1: Kicsit hozzuk közelebb a hallgatókhoz ezt a módszert. Milyen gyakorlatokkal tudják fejleszteni a gyerekeket?
0: Ez egy EEG készülékkel történik maga a fejlesztés. Annyit kell róla tudni, hogy két elektródát rakok a fej egy-egy pontjára, és három kis csipeszt a fülre. Ez a gép az agynak a hullámait mutatja meg egy monitoron, és közben a gyermek az ő általa kiválasztott mesefilmet tudja nézni, és hogyha például mozgatja a lábát vagy a kezét, akkor vagy bepixelesedik a kép, vagy kopog, vagy nem fogja hallani, vagy összemegy maga a kép, és ez alapján nem fogja látni a gyermek a mesét, és fogja tudni, ez az agynak egy visszacsatolás, hogy valamit olyat csinálok, amit nem lenne szabad, és rögtön korrigálni fogja az agy, ahogy nem fogja mozgatni a kezét, a lábát, rögtön visszafog a kép látható lesz. Így az agyat megtanítja a gép arra, hogy hogy kell koncentrálni, hogy kell odafigyelni, hogy kell úgy odafigyelni például egy tanórán, hogy ne mozogjon folyamatosan és tudjon koncentrálni.
1: Milyen sikertörténeteket tudnak önök 4 év alatt felmutatni, hogyan fejlődtek a gyerekek ennek a módszernek a segítségével?
0: Volt olyan gyermekünk, aki 5 éves volt, nem beszélt. Pár hét kezelés után elkezdett szavakat mondani, utána 2 hét elteltével már teljesen beindult a beszédfejlődés. Voltak olyan gyerekeink, akik például óvodába, alsó tagozatos iskolába egyáltalán nem tudtak odafigyelni, utána pár hét elteltével már a tanárok jelezték vissza úgy, hogy nem tudták, hogy hova jár a gyerek, hogy valami történt a gyerekkel, teljesen megváltozott, teljesen kezelhető, eltűnnek a magatartás problémák, teljesen változó, de amit szerencsésnek mondhatok, hogy ezzel a módszerrel nagyon-nagyon sokat és látható fejlődést tudunk elérni, úgymond hetek alatt.
1: Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hány alkalom szükséges ahhoz, hogy bármilyen fejlődés előre lépés lehessen tapasztalni.
0: Amit én szoktam mondani a szülőknek, hogy a 10 alkalom az a minimum, amit kell az agynak egy tanulási folyamatnak a végéig. Ennyi idő alatt kezd az agy erre a módszerre beállni. Ez a 10 alkalom, ez mindenképpen kell. Természetesen súlyosabb esetekben ez akár felmehet 40 alkalomig is. De csak és kizárólag addig, amíg fejlődést látunk, és fejlődést érünk el a gyerekeknél.
1: Ön szerint miért van ma Magyarországon ennyi ADHD-s beteg gyermek?
0: Sajnos nem tudok erre válaszolni. Azért tudjuk azt, hogy rengeteg gyereket már 1 éves korában is a tévé elé ültetnek, odaadják nekik a telefont, és akkor csak maradjanak egy kicsit nyugton, meg csendben. Ezt nagyon rossz dolognak tartom. Nem azt mondom, hogy teljesen meg kell vonni, mert annak sincs semmi értelme, hogy teljesen megvonjuk a gyereket a tévénézéstől, de mindent csak mértékkel. Mert ez a nagyfokú telefonozás, a nagyfokú tévénézés, ugye már a nagyobb korban a gyerekek az Xbox, csak a lövöldözős játékok, teljesen felpörgetik a gyerekeket, és ez nagyon sokat ront a helyzetükön.
1: Mit tapasztalt itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Beregvár megyében? Hány százaléka a gyermekeknek található ebben a betegségtartományban?
0: Így, hogy százalékot nem tudok mondani, de minden osztályban, minden iskolában, az osztályokban Egy-két gyerek van most már, bölcsödében is megtalálható most már, lassan minden csoportban, de ugyanúgy az óvodába, iskolába is, minden csoportban, minden osztályban található egy-két problémás gyermek.
1: Ki észleli ezeket a problémás gyermekeket elsősorban, és hogyan, mennyire próbálják őket fejleszteni?

0: Változó ez is. Van, amikor ugye a szakemberek már a bölcsödében, óvodában jelzik a szülőknek, hogy valami gond van a gyermekkel. Az iskolában ugye már ott rögtön a pedagógusok, nevelési tanácsadóba ott szakemberekhez kerülnek, és ott rögtön kiszűrik őket. És azt tudom mondani, hogy most már egyre több alkalommal a szülő veszi észre, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, és nem kell a pedagógusnak úgymond szólni, hanem ő veszi észre. Ez régebben, egy 10 évvel ezelőtt nem volt így. A szülőt meg kellett győzni, hogy hidd el, hogy van a gyerekkel valami baj, és vidd fejlesztésre minél hamarabb. Most már én azt tapasztalom, hogy egyre több szülő gondolkodik úgy, hogy inkább vigyem el, és mondják azt, hogy nincs semmi, mint hogy kiderüljön, hogy később, hogy mégis van valami.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szigligeti Éva segítségével megismerhettük a neurofeedback tréning lényegét, amely az agyhullámok visszajelzésén keresztül támogatja a gyermekek idegrendszerét. A módszer hozzájárulhat a figyelem javulásához, a hiperaktivitás csökkenéséhez, a szorongás oldásához és az iskolai teljesítmény erősödéséhez. Egyéni játékos formában segíti a gyermekeket abban, hogy agyuk hatékonyabban működjön. Így a fejlődés nem csak mérhető, hanem a mindennapokban is érezhető. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a beszélgető társa Jászter Beáta.
2: Mit akar Isten az 5. parancsolatban?
3: Én azt látom, hogy tudatosan lép túl a szülők iránti tisztelet kérdésén. Valahol azt látom, hogy hogy minden Istentől rendelt tekintélyre terjeszti ki a KT a szülők tiszteletét. Ugye a reformátor értelmezés szerint a parancsolat mélyebb üzenete az nem csak az, hogy megőrizzük a családnak a rendjét, tehát hogy legyen apám, anyám, és akkor hogy hozzájuk hogy kell viszonyulnom, hanem az Isten teremtett és fenntartó rendjének a tisztelete, a tiszteletben tartása, inkább így mondom, legyen előttünk. Fel kell ismerni egy hívő embernek, egy reformátusnak, egy katolikusnak is, hogy az Isten gyakran az emberi eszközökön, nagyon sokszor elöljárókon, vezetőkön keresztül próbál minket egy kicsikét tovább vinni a hitnek az útján, és ezért én úgy látom, hogy a szülők mellett ide veszi a KT, akár a lelkipásztorokat, akár a tanítókat, az egyházi hatóságokat, vagy felsőbb vezetőket, a világi vezetőket, és hát minden olyan szemét, akit Isten a közösség javára rendel különféle szolgálatokra. Szóval a KT az azért nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy azért nem minden hatalommal rendelkezőnek ad isteni tekintélyt, és én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor elcsúsznak a keresztények, mert azt mondják, hogy na, hát őt megválasztották ide meg oda, akkor innentől kezdve csúsznom, másznom kell előtte, mert ő az én elöljárom, felső vezetőm, nem tudom, nem. Hogyha a vezető tekintély az a Szentírás felfogásából adódó, nem önmagából fakad, nem attól tekintélyes, mert van valami tekintélyt viselő címe, hanem abból, hogy szolgálja az Isten rendjét. Hogy egy keresztény ember számára ez a legfontosabb, hogy az Úr országát építi-e azzal a hatalommal, képesítéssel, bármivel, amit őt megkapta. Tehát az akaratát, az Isten akaratát viszi-e véghez, úgy, mint ennek az eszköze. Tehát a Szentírás számos példát fel tud soroltatni, mikor a hatalom birtoklásával kikövetelték a tiszteletet és az engedelmességet. Nagyon sok esetben látták, hogy hát azért ez messze nem az Isten országát építő valaki. Egy példa jut rögtön eszembe, Jezabel királynő, Ahábnak a felesége, hát hatalmas befolyással rendelkezik, ugye hát tulajdonképpen ő hordja a nadrágot otthon, a férjét is leuralja, óránál fogva vezeti, stb. A népnek is az életében ugye az Asera meg a Baál tiszteletet nagyon magas szintre viszi. Lehetett engedelmeskedni Jezabelnek, de nem mindenben. Nem Isten iránti hűséget, hanem az Istentől való elszakadást vitte ez a Jezabel, és éppen ezért nagyon fontos volt az, hogy hát akkor itt különbséget kellett volna tenni. Sajnos a nép ezt nem tette, mert ő is beleesett abba a hibába, hogy na hát, nincsen hatalom csak az Istentől. És ezért a hívő embernek az engedelmessége az KT szerint is soha nem lehet feltétlen, soha nem lehet korlátlan. Mindig kritika alá kell helyezni, kritikus szemlélettel kell nézni egy vezetőnek az életét, meg a dolgait, meg a mondatait, meg a tetteit, és amikor az emberi tekintély Isten ígéjével kerül szembe, hát akkor érvényes az apostoli elv, hogy hát az Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem mind az embereknek. Tehát a reformáció korában azért ennek a megkülönböztetésnek, hogy Isten szerinti vagy nem Isten szerinti vezető, ennek különösen is fontos jelentősége volt, hiszen a középkor az még az a világ volt, ahol az egyházi hatalom meg az állami hatalom is abszolút engedelmességet követelt. Tehát, hogy ez a szubordinális, az egymás alá fölé rendeltségi helyzet, ez a hűbéri viszony, ez nagyon erőteljesen megkövetelte a feltételen engedelmességet. Most a reformátorok azért hangsúlyozták azt, hogy vannak fejedelmek, vannak városi tanács tagjai, szülők, tanítók, lelkipásztorok, de mindezek fölött ott áll a legnagyobb tekintély, az Úr Jézus Krisztusnak a tekintélye. Hát innentől kezdve egy református ember nem csúszhat, mászhat senki előtt. Egyetlen egy ember előtt sem. És amikor a lelkiismereti kérdésről van van szó, hogy akkor bocsánat, most ezt tegyem, vagy ne tegyem, akkor arra tanít, hogy Istennek kell inkább engednem, mint így az embereknek. Szóval, ami legfontosabb, hogy miért van kiterjesztve, azért van kiterjesztve, mert Isten így gondolta, hogy rajtuk keresztül is vezet, de meg kell tudnom különböztetni az Isten szerinti vezetőt, meg az emberek szerinti vezetőt, mert nagyon fontos. Saul esetében ugye azt mondták, hogy egy olyan vezetőt kérünk, aki a mi harcainkat harcolja. És akkor látjuk, hogy hova vezetett, hogy állandó viszály volt, egymást üldözték, nem tudom, hogy erről szól a Sámuelnek az első könyve, hogy valami nagyon-nagyon nehéz helyzet alakul ki. Tehát ki az Isten szerinti vezető, és ki az, aki nem. Tehát, hogy aki az Isten szerinti vezető, annak engedelmességgel tartozom, az olyan nekem, mint az apám meg az anyám, de aki nem az Isten szerinti vezető, azt távolról nézem, aztán hát kérhet sok mindent, de én nem fogok engedelmeskedni.
2: Tehát akkor nem minden vezetőnek kell engedelmeskedni. Mikor nem kell engedelmeskedni, és kik azok, akiknek nem kell engedelmeskedni?
3: Hát Calvin János az institúcióban világosan tanítja azt, hogy azért a keresztény ember azért engedelmességgel tartozik az Istentől rendelt felsőbbségnek, és akkor megint hangsúlyozom, hogy az Istentől rendelt felsőbbségnek, de hozzáteszi, amit mi már úgy ismerünk csak, hogy mint ilyen ellenállási záradék, hogy ha az emberi tekintély az Isten parancsával szembe kerül, akkor a hívő embernek nemet kell tudni mondani a vezetőnek a kérésére, Istennek kell inkább engedelmeskedni, tehát megint csak ott vagyunk, hogy mikor nem kell engedelmeskednem, akkor, hogy ha felfogtam azt, hogy bocsánat, nem korlátlan és nem kritikátlan és nem szolgai engedelmesség az, amit az Isten tőlem kér, akkor, amikor a vezetőimet elém állítja. Tehát a földi hatalom csak addig jogos, Calvin tanítása szerint, amíg az Isten rendjét szolgálja, amíg az Isten országát szolgálja, amíg a lelki épülést szolgálja, és amikor a hatalom elkezd visszaélni a lehetőségeivel, az eszközkészleteivel és mindennel, és bár lehet, hogy nem akar konkrétan bűnre csábítani, de egyébként pedig a bűnös helyzetek kialakulását támogatja, vagy segíti elő, akkor a keresztény embernek nemet kell mondani az ilyen vezetőre, és az ilyen vezetőnek az attitűdjére. Például nagyon gyakorlatban, ha az én szüleim, vagy nagyszüleim, vagy nagybátyám, nem tudom, hogy olyat kér tőlem, hogy tagadjam meg a hitemet, hogy forduljak el Krisztustól, hogy ne menjek ma annyit a templomba, nem kell már ezt annyira komolyan venni, menjünk inkább fürdeni, mert most itt van a jó nyár, ne építsd az Isten országát, ezt nem mondja így gyakran ki, de olyan lehetőséget teremt, hogy figyelj, én csak vasárnap érek rá, hát döntsél, hogy akkor az Isten vagy én, és akkor a válasz, hogy akkor az Isten, majd elmegyünk fürdeni hétfőn, megeszünk egy lángost, akkor jövő héten, vagy amikor jobban ráérsz, de az Úr napja az Úré. Vagy, hogyha egy lelki vezető mondjuk a saját tekintélyét az Isten igéje fölé helyezi, és feltétlen engedelmességet kér, hogy én vagyok fölötted, én mondom meg, akkor ott megint csak lehet mondani, hogy köszönöm, eddig tudtál vezetni, sajnos méltatlanná váltál arra ezzel, hogy az én lelki vezetőm legyél, úgyhogy sajnos akkor én most innen kiléptem. Vagy a munkahelyi vezető, amikor hazugságra kényszerít, lopásra, csalásra kényszerít, mert a papír mindent elbír. Amikor ilyen tisztességtelen dolgokat kérnek tőlünk, vagy akarnak rávenni, akkor lehet azt mondani, hogy rendben van, de én ezt nem. Ha ki is rúgtok, én ezt nem vállalom. Vagy ellene kell állnunk akkor is, amikor egy világi vezető, vagy egy egyházi vezető a pozíciójával visszaélve megaláz, akár egy négy szem közti interakcióban, egy beszélgetésben, vagy akár mások előtt megaláz, megfélemlít, vagy zsarol, vagy fenyeget, vagy lelkiismereteleni dolgokra próbál rávenni. Amikor ezt tapasztaljuk valakitől, az az ember megszűnt vezetőnek lenni a Biblia értelmében. Ő ott műsorozhat, meg ő ott előadhatja magát, de ez nagyon messze áll az Isten dolgaitól, és ilyenkor igenis fel kell állni, és azt mondani, hogy nem. Aztán ellent kell állnunk akkor is, hogyha mondjuk egy állami hatalom olyan parancsot ad, hogy nyíltan szembeforduljunk az Isten kijelentett igéjével. Itt lehet sok mindent idevenni, nem akarok itt most példákat mondani, de ami ellenkezik az Isten kijelentett szavával, és ha az állam tőlem olyat kér, akkor kötelességem felállni, és azt mondani, hogy nem, ez nem egyeztethető össze azzal, amit az Isten tőlem kér. Vagy amikor megtiltják, beszűkítik az Isten igének a hirdetésének a lehetőségét, a Krisztus nevének a megvallását, akkor megint csak, ugye a 1947-es nagy változásukor a hite és a ostant kivezették az iskolákból, addig benne volt. És miután ezt kivezették, többen is felszólaltak, mert ez volt az egyháznak a status confessionis, tehát mindig fel kell szólalni olyan helyzetek ellen, amikor szeretnéd hirdetni az evangéliumot, így szemben nem engedik. Aztán, hogyha olyan dolgokra köteleznek bennünket, mondjuk, hogy mit tudom én, egy ártatlan embernek mondjuk kárt okozzunk, vagy igazságtalanul kiközösítsük, bántsuk, kicsináljuk, akkor ez megint csak az Isten igének az ellene megy, és akkor itt, akkor nem kell engedelmeskednem ennek az egésznek. Tehát, hogy arra is nemet kell mondjak, hogyha egy hatalmon levő ember, és azt hiszem, hogy ebben megint nagyon sokan elhasalunk, amikor egy hatalmon lévő vezető önmagát ünnepelteti, vagy amikor egy lelki vezető elvárja, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsék őt itt és itt, amikor elvárja, hogy mindenhová őt hívják, amikor elvár egy csomó mindent, ez mindig az az idegen lélek, amit nekünk a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával fel kell ismernünk, ez az idegen lélek, amelyik az Istennek kijáró tiszteletet és hódolatot magának szeretné. Itt kezdődik, ugye nem is gondolnánk bele, hogy ez most ez. Nagyon fontos tehát, hogy a kálvini tanítás szerint észnél legyünk, mert hát tudatlanul is, meg így naivan is, hízelgésből, meg számításból is vétkezhetünk az ötödik parancsolat ellen, ahogyan a vezetőinkhez viszonyulunk. Tehát számomra csak addig vezető valaki, ameddig a hitemben megerősít, csak addig vezető valaki, ameddig az Isten országát építi, amíg a békességet, amíg a nyugalmamat munkálja. Abban a pillanatban, ahogy én az Isten igével ellentétes dolgot látok, számomra ő megszűnt vezetőnek lenni. Lehet, hogy hivatalban fölöttem van, lehet, hogy állami rendek szerint fölöttem van, bárhogy lehet fölöttem, de sajnos lelki értelemben nem tudok rá úgy tekinteni, ellenállok. Aztán, ha jót tesz, akkor igenis engedelmeskedem, stb. De addig, ameddig ő meg nem tér ebből a fajta vezetési stílusából, addig sajnos nem vezető.
2: A Káti abban is segítségünkre van, hogy hogyan engedelmeskedjünk.
3: Az engedelmességünket az mindig úgy gyakoroljuk, minthogyha maga az Úr kérte volna tőlünk, hogyha ez az Isten igével összeegyeztethető. Tehát nem ilyen 80%-ba összeegyeztethető, nem, hanem ha ez tényleg 100%-ig biblikus, amit tőlem kérnek, akkor annak engedelmeskedek. Hogyha csak 80%-ban biblikus, 20%-ban, akkor egy kicsi méreg is elég ahhoz, hogy aztán hatalmas nagy félresiklások legyenek. Valahogy a heideggeri KT az engedelmességet három jelzővel próbálja visszaadni. Azt mondja, hogy tisztelettel, szeretettel és hűséggel végezzem ilyenkor a feladatomat. Mit jelent tisztelettel engedelmeskedni? Elismerem azt, hogy Istentől kapta az a másik a felelősségét. És innentől kezdve én tisztelettel beszélek róla. Nem beszélek róla megvetően, nem gúnyolom ki, nem rombolom a tekintélyét különféle pletykákkal, nem rombolom különféle rosszindulatú kritikákkal, meg állandó rugódozásokkal, morgolódásokkal, hanem amikor mondjuk nem értek vele egyet, mert lesznek ilyen dolgok, hogy hát figyelj, én ezt máshogy csinálnám, nem értek vele egyet, vagy amikor hibázik, elront valamit, akkor nem azzal kezdem, hogy na, én megmondtam, hanem próbálom megőrizni az ő önmaga előtti önbecsülését is, meg az ő vezetői státuszát a szívemben. Tehát, hogy a tisztelet az nem a vezető személyes érdemeinek szól elsőrenden, hanem annak az Istentől kialakított rendnek, amiben őt elöljáróvá tette az Isten. Tehát, hogy én nem a vezetőt tisztelem, hanem a renden keresztül az Isten tisztelem. Ő egy eszköz az Isten rendjében. Tehát, hogy nem jár neki külön tisztelet. Tehát egy eszköz. Szeretettel engedelmeskedni, az azt jelenti, hogy hát én nem csak végrehajtom mondjuk a feladatokat, mint valami robot, hanem belülről, mint egy Isten tiszteleti formaként jó szívvel végzem. És innentől kezdve, amikor azt mondom, hogy szeretettel, akkor igyekszem nem ellenségként kezelni azt az elöljárót, hanem olyan emberként, akire Isten terheket és felelősséget is rakott. Tisztelettel, szeretettel, hűséggel csak az Istennek lehet szolgálni. És azt, hogy ez milyen emberen keresztül, vagy milyen eszközön keresztül jön, az már mellékes dolog.
1: Kedves hallgatóink! Az iménti percekben az ötödik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallották Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a Svéd Asztal. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyejogóváros önkormányzatánál, a Városházak közleménye szerint. Az országos tiszti főorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti, az ügyfélfogadása a megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, Kereki Judit a koragyermekkori jólétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyerekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jóléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítési lehetőségekről. Azt kérik az intézményvezetőktől, hogy fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is. Biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Azt is hozzátette, ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget, áll a miniszterelnök közleményében. A független Gulyás Ágnes lett Arnót polgármestere. 4 függetlenként induló jelölt közül választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson a jelöltet. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, míg második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótia 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően szólunk arról, hogy jubileumi konfirmandus találkozót szerveznek a Tiszta Bereki Református Egyházközségben.
2: Istentisztelettel kezdjük, és istentisztelet keretein belül szokott megtörténni ez a konfirmandus találkozó. Ugye ott egy emléklapot szoktunk átadni a jubilálóknak.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 29-e van Péter és Pál napja, de ma ünnepelnek Ádám, Beáta, Emma, Ivetta, Judit, Orbó, Pável, Pósa és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1456-ban harmadik Kallixtus pápa elrendeli a déli harangozást. A közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső csata előtt 3 héttel pogányok elleni könyörgésként. 1824-ben Békés Csabán felszentelik az evangélikus nagy templomot. 1938-ban Milán Hodzsa szlovák miniszterelnök az Egyesült Magyar Párt vezetőivel tárgyal, akik az autonóm Szlovákián belüli magyar autonómia megvalósítását sürgetik. 1941-ben ezen a napon a román hatóságok a jászvásári pogrom során több mint 13 ezer zsidót végeznek ki. 1941-ben, tehát ugyanebben az évben Kiszling létrehoz egy norvég kollaboráns hadsereget, a norvég légiót, mely részt vesz a keleti front hadműveleteiben. 1995-ben összeomlik a Sampong áruház Szöulban, a katasztrófában több mint 500 ember halt meg, 900-an megsérültek. 2010-ben ezen a napon az országgyűlés Schmidt Pált választja a Magyar Köztársaság elnökévé. 2011-ben pedig Ronald Reagan születésének centenárium évében felavatják egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren. 1398-ban ezen a napon született II. János aragón navarrai és szicíliai király. 1785-ben Balkai Pál magyar festőművész. 1798-ban született Giacomo Leopardi olasz költő és gondolkodó szintén ezen a napon. 1896-ban ezen a napon látta meg a napvilágot György Júlia Kossuth-díjas gyermekgyógyász, pszichológus, gyógypedagógus, ideggyógyász. Ezen a napon született 1942-ben Németh József Liszt Ferenc díjas magyar bariton operaénekes. 1948-ban Mátray Márta magyar színésznő, 49-ben Galkó Balázs magyar színész, előadó művész, és ezen a napon született. 1966-ban látta meg a napvilágot Pál Ferenc katolikus pap, és 1977-ben Szújó Zoltán magyar újságíró, sportriporter. Június 29-én halt meg többek mellett Vész János Ármin, 1882-ben matematikus, mérnök, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1955-ben Szekhű Gyula magyar történész, publicista, egyetemi tanár hunyt el. 1977-ben Kutasi György, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. 1981-ben Petes Sándor, magyar színész, komikus hunyt el. 2000-ben Kerekes László Jászai Mari díjas magyar színész, 2003-ban Catherine Hepburn négyszeres Oscar díjas amerikai filmszínésznő, és 2019-ben Ungvári Tamás Széchenyi díjas magyar író, irodalomtörténész, műfordító hunyt el. Ma van a Nemzetközi Duna nap, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta, és Péter Pál napja van, az aratás kezdete, Szent Péter napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Eszem, leszem. Az az enyém, amit megeszek. A gondolat életünk jelenében nem csak az ételre érvényes, sőt, egyre kevésbé csak arra már. A 21. században a kannibalizmus, az emberevés is modernebb formát öltött, és immár nem csak magunkat esszük, hanem esszük a másikat is. A közelben lévőt, aki, fogalmazzunk így, ott van egy harapásnyira. Nagyokat harapunk, marcangolunk belőle, szemből vagy hátulról. És lásd csodát, mégsem lakunk jól. Az emberhústól, a kényszeres marcangolástól nem leszünk, nem is lehetünk jól lakottak. A vadász ösztön nem csillapszik. A 21. századi kannibalizmus azért fejlődhetett így ki, mert képtelenek vagyunk mit kezdeni a mellettünk lévővel. Vadállati indulatoknak engedünk, rávetjük magunkat a másikra, levadásszuk. Hol direkt módon, szemből támadva, tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró éhség.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 29-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Hétfőtől tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, írta, és lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót. Javasoljuk továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is, írta a bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten több mint 20 idénylenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. A közleményében azt írta, az idénylenes ivókutak, jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy hétfőn, kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A miniszter kiemelte azt is, a rendkívüli